Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szép hétfő hajnalt kívánok neked, július 6-a van, ha Csaba vagy, akkor nagyon boldog névnapot, ha pedig ma ünnepled a születésnapodat, nagyon vidám és mosolygós napot kívánok. Tudtad, hogy ma van a csók világnapja? Bizony, ennek a kellemes dolognak még saját tudománya is van, amit úgy hívnak, hogy filematológia, de azért csak óvatosan, mert nem minden kultúrában szokás ez a fajta köszöntés. Az eszkimók és a maorik például inkább az orrukat törzsölik össze helyette. Akárhogy is indítod a mai napot, tegyük oda a korai órákat a legjobb dallamok társaságában, mert ne feledd, nem vagy egyedül. Itt vagyok veled, és hozom a legnagyobb hazai kedvenceket, különlegességeket. A hajnalunkban szól most a Firkin és a

közönségkel, csak is a szíved meg a szemed. Még től ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap úgy fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart, hey. Ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet. Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Csak a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Petőfi Rádió. Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Elképesztő időjárási kontrasztok vannak. Képzeld, hogy a sajátos mikroklimájú mohos töbörben szombatra virradóra majdnem -4 fokig zuhant a hőmérséklet. Ez egészen elképesztő, főleg úgy, hogy alig egy hete még a 3. fokú hőségriasztás miatt izzadtunk. Na de nézzük, hogy mi vár ránk a mai napon. A napsütést gyakrabban zavarhatják majd meg fátyol és gomoly felhők, több tájegységünkön záporok, zivatarok is előfordulhatnak, ráadásul a széllel is számolnunk kell, továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati légmozgás, hajnalban még kellemesen felfrissül a levegő 10 és 19 fok közé, napközben viszont visszatér az igazi nyári időjárás, a legmelegebb órákban 25 és 32 fok közötti értékeket mutathatnak majd a hőmérők, úgyhogy a biztonság kedvéért a napszemüveg mellé talán egy esernyőt is érdemes magunknál tartani. Most viszont pörgessük tovább a hétfő hajnalunkat itt a Petőfin, ezúttal a Pink Dragons csapatával. Ez a Kánaán.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai kedvencekkel visszük tovább a hétfő hajnalunkat itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hozom azokat a dalokat, melyekkel könnyebben átvészelhetjük az éjszakai műszakot. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A kezdésben már is a Down for Whatever csapata jön. Tekerje hangerőm, pörög a talán.
0: Itt egy újabb óra.

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió. Egy picit Green Day, egy picit Blink 182, hát ezt a hamisítatlan pop-punk életérzést kapta el a Long Story Short csapata. Az urakat már láthattuk az X-Faktorban, vagy éppen a dal színpadán is, bár a pörgős, pánkos dallamokról elsőre mindenkinek a féktelen amerikai pités bulik ugranak be. Ha jobban odafigyelünk, akkor a dal szövegeikben kifejezetten mély és komoly gondolatokat találunk. Nem is szaporítanám a szót. Jön az energiabomba Long Story Short, és a talán holnap itt a Petőfi.

0: rajongói az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is! Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt.

még nagyjá is lehet. Ha csak csendben, de vízhangosan szeret. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót. Mert egy álom csak, hogy én

A Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. Hétfő hajnalban sincs megállás, egy hazai elektronikus zenei formációval robogunk tovább. Érkezik a Bendát, vagyis Bence és Benji páros, akik már jó ideje figyelemmel kísérték Szőcs Reni munkásságát. Az uraknak kifejezetten tetszett az énekesnő egyedi hangja, így megkeresték őt egy közös zene ötletével. Szerencsére a stúdióban egyből megvolt az a bizonyos közös rezgés, melynek végeredménye a most következő Mi más című dal lett. Ez a zene pontosan arról szól, hogy engedjük el a hétköznapi gondokat, és egyszerűen csak éljük meg a pillanatot, ami így hétfőn korán reggel a létező legjobb útra való. Jön tehát a Bendát Szőcs Renivel, ez a Mi más.

0: A magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajnali 4 után is itt hallod a kedvenceidet az ébredezéshez, vagy éppen a hajnali műszakban az ébren maradáshoz. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábor, nem sokára itt lesz majd Szeder, a Nem kiárat, vagy éppen most a Maxi Szán. Ez az olyan legyen. Jó reggelt!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha te is nagy kávés vagy, akkor most figyelj, mert van egy nagyon jó hírem, egy elég nagy, több mint 350 ezer ember bevonásával készült nemzetközi kutatás ugyanis bebizonyította, hogy a rendszeres kávézás elképesztő módon védi a májunkat. Napi 1-2 csésze már 20%-kal csökkenti a komolyabb máj problémák kockázatát, de ha 3-4-et vagy akár 5-öt is legurítunk naponta, akkor a májrák kialakulásának esélyét szinte a felére faraghatjuk le. És a legjobb az egészben, hogy a dolog a koffeinmentes kávéval is működik, ugyanis a titok nem a koffeinben, hanem a szupererős antioxidánsokban rejlik, bár a cukorral azért érdemes egy kicsit csinyán bánni. Úgyhogy nyugodtan jöhet a következő fekete, most viszont

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gondolkodtál már azon, hogy miért álmodunk olykor egészen elképesztő dolgokat? A modern kutatások szerint az álmok rendkívül fontosak. Segítenek feldolgozni a napközben felgyülemlett feszültséget, a vágyakat és a félelmeket. Ráadásul az agyunk alvás közben igazi nagy takarítást is végez, kiszelektálja ilyenkor a felesleges információkat, elmélyíti a fontos emlékeket, és ezzel turbozza fel a tanulást és a probléma megoldást is. Úgyhogy az álmodás valójában a lelki és mentális egyensúlyunk kulcsa. Ezért is fontos, hogy pihenjük ki magunkat, és álmodozzunk sokat. Most pedig jön Buzás Bence a folytatásban. Ez a Minden álmunk, a Petőfi.
1: Most hazamegyek,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy újabb hetet indítunk, július 6-a van, hétfő, jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Ma van a Csók világnapja, nem sokára erről is ejtünk pár szót, a kezdést viszont Náki és Betty párosára bízzuk, már is indul a Pont egyszerre, még a Mayfly előtt.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha már ma van a csók világnapja, akkor hoztam egy nagyon jó hírt. A csókolózást konkrétan receptre kellene felírnia az orvosnak. Na de hogy miért? A tudomány szerint ez a legkellemesebb csodaszer a világon, nem csak, hogy turbozza a boldogsághormonokat és csökkenti a stresszt, de a táguló erek miatt még a makacs fejfájást vagy a görcsöket is képes azonnal enyhíteni. És ez még semmi. Egy alaposabb csók csatával akár 34 arcizmunkat is megdolgoztathatunk, ami fiatalon és feszesen tartja a bőrünket, ráadásul percenként akár 26 kalóriát is elégethetsz vele. Szóval gyűjtsd be a csókokat az egészségedért, a fogszúvasodás és a ráncok ellen is. Csókra fel, mert abból sosem elég. Horányi Júli és Visel Norbi is ezt mondják. Itt a Sosem Elég a Petőfin. Jó reggelt!

Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na nézzük, hogy milyen időjárással indul a mai napunk, a hetünk, mire érdemes készülnünk. A napsütés ma gyakrabban zavarhatják majd meg fátyol és gomoly felhők, és több tájegységünkön záporok, elvétve akár zivatarok is előfordulhatnak. A széllel is számolnunk kell, továbbra is sok felé lesz élénk. A korai órák hűvössége után pedig napközben visszatér a hamisítatlan nyári meleg. A legmelegebb órákban 25 és 32 fok közötti értékeket mutathatnak majd a hőmérők. A biztonság kedvéért a napszemüveg mellé talán egy esernyőt is érdemes magunknál tartani. Most viszont indítsuk be a reggelünket itt a Petőfin. Nagyon kellemes hétfőt kívánok. Ez már is a Living Room csapata a kirakat élettel.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a kávé mellé jó hazai zenék, érdekes és hasznos infók, ezeket szállítja majd Habucki Máté kollégám a folytatásban rajtól, a Halló Magyarok, én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Szép hétfőt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: NATO csúcs kezdődik Törökországban, fokozódik a tűzveszély Európában, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Dolgoznak az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is. Napközben a félpályás lezárások is az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Törökországba utazik ma a miniszterelnök a NATO csúcs találkozójára. Magyar Pétert elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A kormányfő itthoni feladatait távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettest látja el. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatról tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol új hévkocsikat és motorvonatokat. Soha nem volt ennyire alacsony a vízállás a Tiszán-Szolnoknál. Az esőhiány a Zagyván is látványos. A torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyónak köveken. A Tarna-patakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon tűnt el a víz. A Velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti. Olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Fokozódik a tűzveszély Európában. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban már napok óta erdőtüzek pusztítanak, de Görögországban és Ukrajnában is küzdenek a lángokkal. Thesszaloniki mellett szándékos gyújtogatás okozhatott tüzet. Ukrajnában a csernobili atomerőmű környékén csaptak fel a lángok. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzást, de egyelőre határértéken belüli szintet mérnek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül, időnként viharossá fokozódik. Délután 26-31 fok, este 15-23 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Egyelőre nem tér vissza a kánikula. A következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatóak. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, indul a Halló Magyarok, és indul az idei júliusi hónapunk első teljes hete, hiszen 2026. július 6-a van. Hétfő, bízom benne, hogy jól aludtál. Indítja nekünk a napot a Valmar és Manuel. Éget a nap!
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Július 6-a van, egy hétfői nap, a dátum pedig Gorjeti Szent Mária ünnepe, olasz katolikus szűz vértanú, a tizenévesek, főként a tizenéves lányok és Mária gyermekeinek védőszentje. Illetve a mai napon Pető Zsolt zeneszerzőre is emlékezhetünk, aki 1937. július 6-án született. A 60-as évek elején a Magyar Rádió zenei munkatársaként dolgozott, majd 1962-től 96-ig a Pannónia Filmstúdió zenei referense volt, ahol számos rajzfilm és animációs sorozat zenéjét komponálta, köztük a Gusztáv, a Frakka macskák réme, a Mirmur kandúr kalandjai, a Vízipók csodapók, a Legkisebb ugrifüles, a Mézga család vakációja, a Misi mókus kalandjai, a Szaffi az erdőkapitánya, a Vili a veréb, vagy a Pompom meséinek zenéjét is. Nem akármilyen felsorolás is adik, hanem a legtöbbekben kellemes, kedves emlékeket ébreszt. S ha már a mesék világánál tartunk, akkor a Mediaklik a nyári időszakban mese válogatással vár. Egész nyáron ingyenesen elérhetők a magyar animáció legnagyobb klasszikusai, a legforróbb napokon is garantált a felhőtlen kikapcsolódás. A Mediaklikket letöltheted iOS-re, Androidra ingyenesen, illetve megtalálod a mediaklik.hu weboldalon is a tartalmakat. Nálunk pedig a zenei tartalmak közül ezúttal a Kálai Sanders Band következik. Itt a Joy, a Petőfi.

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Fél héthez érkezünk július 6-án, ami 1989-ben egy különleges napot, ugyanis a legfelsőbb bíróság elnökségi tanácsa rehabilitálta az 1956-os forradalom koncepciós perben kivégzett miniszterelnökét, Nagy Imrét és Mártír társait. 1941-ben pedig Magyarországon ezen a napon áttértek a jobboldali közlekedésre. A rendelet Nagy Budapesten és környékén csak november 9-én lépett életbe. Úgyhogy, ha netán közlekedsz, autózol, na akkor ez is jusson eszedbe július 6-a kapcsán, és természetesen bármerre jársz, vigyázz magadra, valamint a többi közlekedőre is, hiszen mindenkit hazavárnak. Már is jönnek a legfrissebb információk többek között az utakról is, aztán pedig Ákos énekel nekünk Agyhitet, hamarosan itt a Petőfi.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Meleg, de változékony, gyakran szeles idő várható a héten, folytatódik a munka az országgyűlésben. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás csomópontja között a Budapest felé vezető sávokat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Folytatódik a munka az országgyűlésben. A mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatról fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is. Törökországba utazik ma a miniszterelnök. Magyar Péter az ankarai NATO csúcson vesz részt, ahová elkíséri a külügy és honvédelmi miniszter is. A kormányfő közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, hogy Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világ vezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszer tagjaként.
5: Természetesen a törökországi tartózkodásom idején is folyamatosan kapcsolatban leszek a kormány tagjaival, és részt veszek a kormányülés előkészítésében, és minden fontos döntés előtt tájékoztatást kapok. Előre láthatóan vasárnap este érkezem vissza Magyarországra, és július 13-án már az én napi rend előtti felszólalásommal kezdődik majd az országgyűlés.
4: Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás. Ezt írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol új hévkocsikat és motorvonatokat.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de a holttesteket csak nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület teljesen összeomlott, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. Nem vett részt apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője. Az amerikai-izraeli légi csapásokban megölt Ali Hamenei ajatollah gyászszertartásán 3 fia jelen volt, de utóda nem. Mojtaba Hamenei a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, amit Teherán biztonsági okokkal magyaráz. Többen viszont úgy vélik, hogy súlyosan megsérült abban a légi támadásban, amely az apjával is végzett. A csak nem egy héten át tartó megemlékezések után Hamenei-t csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Nyolcan megsérültek egy New York-i lövöldözésben szombaton késő este az amerikai függetlenség napján, jelentette vasárnap a New York-i rendőrség. A hatóságok helyi idő szerint este 8:30 körül érkeztek a helyszínre, miután lövésekről kaptak bejelentést. A sérültek között 2 férfi, 2 nő és 4 gyerek volt. Az összes áldozatot kórházba vitték. 7 ember állapota stabil, egy 21 éves nő viszont válságos állapotban van. A helyszínen egy lőfegyvert találtak, de a gyanúsítottat nem sikerült elfogni.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál. A súlyos eső hiány a Zagyván is látványos. A torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyónak köveken. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A Velencei tavat a kiszáradás fenyegeti. Olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét, tájékoztatott Betűházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
6: 4,3 tonna per hektár körül lesz az őszi árpának az eredménye, ez tavaly 5,6 tonna volt. A búzái még tragikusabb, 5 millió tonnára vártunk tavasszal, most már látjuk, hogy a 4 millió tonna se lesz meg. Nagyjából az 50% fölött vagyunk egy picivel a búzából, eddigen 3-6, 3-8 tonna per hektár az országos eredmény, és 980 ezer hektár az összes búza vetést vett.
4: Egyre nagyobb gondot okoz a vízhiány az állattartóknak is. Az aszály miatt csökken a legelők hozama és romlott a takarmány minősége is. Az ára viszont radikálisan nőtt. A gazdák azt mondják, hogy a szokásos 6-8 ezer forintos bálánkénti ár helyett most 18-20 ezer forintot kérnek a szénáért. Az állattartás akkor fenntartható, ha a költségek alacsonyak, hangsúlyozta a Nógrád vármegyei agrárkamara elnöke. Csáki Balázs hozzátette, sokan arra kényszerülnek, hogy csökkentsék az állatállományt.
7: Tömegesen ajánlják fel az vágóhidaknak vágásra a húsmarha és lóállományokat, mert látják, hogy nem biztosított a takarmányozása.
4: Megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is a szomszédos országokban. Romániában és Horvátországban is kimutatták a betegséget, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Az elhullás akár 70-90%-os is lehet. A Magyarországon is megjelenne, akár milliárdos nagyságrendű veszteség is érhetné az ágazatot. Hívta fel a figyelmet Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
8: Emberekre nem veszélyes, azonban nagyon komoly gazdasági károkat okozhat a betegség megjelenése, ezért is szeretnénk az állattartók figyelmét felhívni a járványügyi szabályok betartására. Kizárólag legális helyről vásároljanak állatokat.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A déli megyékben ismét elérheti a 40 fokot a hőmérséklet a napokban. Az előrejelzés szerint a kánikula jövő hét végéig tarthat. Az Európát sújtó júniusi hőség több ezer halálesetet okozott Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban is. Fokozódik a tűzveszély Európában. Miközben Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta erdőtüzek pusztítanak. Már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek a lángokkal. Thesszaloniki mellett feltehetően szándékos gyújtogatás okozott tüzet. Ukrajnában a csernobili atomerőmű környékén csaptak fel a lángok. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzást, de egyelőre határértéken belüli szintet mérnek. Az egyre erősebb hőhullámok miatt sokan már északra indulnak, ha nyaralni, pihenni szeretnének. A divat legnagyobb nyertesei a skandináv országok, ahol a látogatók száma tavaly 40%-kal nőtt. Egyre többen tartják szem előtt a környezetvédelmi szempontokat is, ha úti célt választanak. Ezt mondta Kis Robert Richard, turisztikai újságíró.
9: Az Egyesült Államokban a turisták egy része már azt szerint is választ szállodát, hogy az karbonsemleges-e. Tesz annyit a környezetért, mondjuk erdőket telepít, vagy bármi más módon óvja a környezetét, mint amennyi károsanyag kibocsátás jellemzi a mindennapi működést. Ez is szempont lett a környezettudatosság az utazásban.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Változékony, gyakran szeles idő várható a héten. Ma a felhőség volt mellett napos időszakok is lehetnek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra, zivatarra. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 12-19 fok után napközben 26-31 fok lesz. A kánikula egyelőre nem tér vissza. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
10: Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a nyolc közé jutott a labdarúgó VB-n. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. Anglia óriási csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda mexikói csapatot a labdarúgó világbajnokság mexikóvárosi nyolcad döntőjében. Jude Bellingham az első félidő végén 2 perc alatt 2 gólt lőtt, de még a szünet előtt szépített Quiñones. A második játék részben egy-egy büntetőből lőtt gól született előbb Kane, majd Jimenez volt a végrehajtó. Az angolok tehát a 8 között vannak. A vihar miatt egyébként 1 órás késéssel kezdődött a találkozó. Mexikó a két korábbi 1970-es és 1986-os hazai VB-vel ellentétben most nem tudott negyeddöntőbe jutni. Anglia negyeddöntős ellenfele az 5-szörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok 2-1-re nyertek New Yorkban, büntetőt is rontottak, míg a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik, és minden bizonnyal utolsó világbajnokságán szereplő Neymar büntetőből 2-1-re szépített. Norvégia története első negyeddöntőjére készülhet, míg Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyeddöntőt rendeznek majd Miami-ban. Az újonc Isaac Del Toro nyerte a Tour de France második Tarragonától Barcelonáig tartó szakaszát, miután Tadej Pogacsár átengedte a győzelmet csapattársának. Szinte rögtön a rajt után egy 3-as szökevénycsoport alakult ki a 168,5 kilométeres etapon. A főmezőny végül 30 kilométerrel a vége előtt utolérte az élen haladókat. Nem mindennapi módon alakult a befutó, ahol a címvédő Tadej Pogacsár előrébb engedte a csapattársát. A verseny során technikai problémákkal is küzdő mexikói Del Torót, aki 3 óra 40 perces idővel nyert. Összetettben pedig 2 szakasz után a dán Jonas Vingegaard az első. Charles Leclerc győzött a Forma 1-es brit nagydíjon. A Ferrari pilótái már a rajtnál megelőzték az élről induló és VB éllovas Antonellit. A végjáték újabb drámát hozott, Verstappen a 3. helyről összetörte a Red Bullt, ami miatt pályára küldték a biztonsági autót. A Ferrari azonnal a boxba hívta a versenyzőit. Leclerc így is megnyerte a futamot, mögötte a dobogó sorrendje azonban változott, és a kintmaradó Russell megelőzte Hamiltont. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-el szemben az összetettben. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket!
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy jönnek a legfrissebb információk, aztán pedig a magyar kedvencek folytatják a sort természetesen ezen a hétfőn is. Július 6-a a csókvilágnapja, ezen a napon a romantika, a szeretet, az intimitás mellett a csókolózás fizikai és mentális jótékony hatásaira, például a stressz csökkentésre és a boldogság hormonok felszabadulására is felhívják a figyelmet. Az ünnepet egyébként az Egyesült Királyságban alapították egy fogászati társaság kezdeményezésére. A csók egyébként serkenti a vérkeringést, kalóriát éget és az endorfin, valamint az oxitocin termelés révén hozzájárul a jó közérzethez. Hát akkor bízom benne, hogy kellemes élményekben lesz részed a mai napon is, zenei téren egész biztos nem csalódunk a következő órában. Tarján Zsófi és Kis Tibi kezd hamarosan, mert az élet szép, itt a Petőfi.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta, vaspótló gyógyszer, nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: NATO csúcs kezdődik Törökországban, biztosított az ország gabona ellátása, napos idő lesz, záporokkal.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
12: Dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is. Napközben félpályás lezárásokra is erős forgalomra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
12: Törökországba utazik a miniszterelnök. Magyar Péter a holnap kezdődő NATO csúcs találkozón vesz részt, ahová elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezető is. A kormányfő közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztésről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor kivitelre kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt alapjaiban kell újra gondolni a növénytermesztést. Új növények meghonosítására van szükség. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára is szükség volt. A kiemelt acélépítményt vasúton vitték Kelenföldre, ahol elbontják. A déli körvasút építése miatt a környéken a vonatok már az egyik kétvágányos új hidat használják. Hamarosan a régi helyére is ehhez hasonló szerkezet kerül.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak elszúrtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül, időnként megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Délután 26-31 fok, este 15-23 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. A napokban egyelőre nem tér vissza a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. július 6-án hétfőn. Természetesen az órában a balatoni tájakra is elkalandozunk, a kezdés pedig Tarján Zsófival, Kis Tibivel, mert az élet szép.
10: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

Ha a Balaton környékén kirándulnál, érdemes felkeresned a Sümegi várat. Ez ugyanis nem egy romvár, hanem Magyarország egyik legnagyobb, részben helyreállított középkori vára, amely történelmi emlék és kilátópont is egyben. A vár a 13. századtól épült és évszázadokon át fontos szerepet töltött be. A török korban Veszprém 1552-es eleste után a veszprémi püspökség is itt talált menedéket. Ma pedig a várfalakról Sümegre, a környező dombokra és a Balaton felvidék észak-nyugati részére nyílik csodás panoráma. Ha pedig szeretnéd még jobban átélni a középkor hangulatát, akkor ne feledd, hogy Sümegen történelmi lovas játékokat is megnézhetsz, a nyári időszakban pedig még gyakrabban, mint az év többi részében. Ha tehát történelmi kirándulást keresel a Balaton közelében, a Sümegi vár remek úti cél lehet. A következő pillanatokban pedig kevésbé a régmúlt, de már egy 10 éves dal következik. New Level Empire, szerteszét, itt a Petőfi.

0: Felvidéken.
1: Jó reggelt kívánok, 7:30 lesz már is, úgyhogy jönnek a legfrissebb infók, aztán pedig visszatérünk még a Balaton térségébe egy kis vártúrára. Utazások egyetlenbe, ezzel pedig a Heaven Street 7 vár rögtön a hírek után, itt a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés, fokozódik a tűzveszély Európában. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Újabb rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről, köztük a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak. Nem áll összhangban a jogállamisággal a szombaton benyújtott alaptörvénymódosítási javaslat, amely személyre szabott módon szüntetné meg a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, jelentette ki az államfő. Súlyog Tamás hangsúlyozta, nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására. Megtartották a Nemzeti Tudós Képző Akadémia diploma átadó ünnepségét. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás Szent Györgyi diák vehette át a képesítését igazoló különböző fokozatú bizonyítványát. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor kivitelre kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Fokozódik a tűzveszély Európában. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban már napok óta erdőtüzek pusztítanak, de Görögországban és Ukrajnában is küzdenek a lángokkal. Thesszaloniki mellett szándékos gyújtogatás okozhatott tüzet. Ukrajnában a csernobili atomerőmű környékén csaptak fel a lángok. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzást, de egyelőre határértéken belüli szintet mérnek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Délután 26-31 fok, este 15-23 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: ez a Haló Magyarok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balaton felvidéken.
2: Sümegvárában jártunk az imént, ami meglehetősen népszerű a látogatók körében, de ha szereted a csendesebb kiránduló helyeket, akkor érdemes felkeresned Rezivárát. A Keszthelyi hegységben a Meleghegy Dolomit szirtjén álló várom nem tartozik a legforgalmasabb balatoni látnivaló közé, éppen ezért nyugodt túracélpont lehet. De a középkori vár a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A magaslatot nem véletlenül választották, innen jól belátható volt a környék, a meredek hegyoldalak pedig természetes védelmet biztosítottak. Ma már a vár fal maradványai idézik fel a középkor hangulatát. Hogyha felkapaszkodsz a romhoz, akkor szép kilátás fogad a Szántói medencére és a környező dombokra, tiszta időben még a Tátikavára, a Zalaszántói stúpa és a távolabbi tanúhegyek is feltűnnek. Ha tehát egy kevésbé ismert erdei kirándulóhelyet keresel a Balaton környékén, akkor Rezivára jó választás lehet. És jó választás a következő percekre a Balkán VIP zenéje is, ami egy kicsit már a nyár végi hangulatot idézi meg nekünk. Igyekezünk gyűjteni az élményeket, hiszen idén is gyorsan elszaladnak a nyári hónapok. Ez a Lomkoronák, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 órához érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebb információk, aztán természetesen magyar kedvencekkel megyünk tovább a következő órában is. Váránk az Ivan and the Parasol csapata, Dancer, mindjárt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
4: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket! Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés, népszerű itthon a készpénz használat. Napos idő lesz, elszúrtan záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető utakon. Lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az M3-as fővárosi szakaszán, az M31-es autópályán Nagy Tarcsa térségében, a 11-es főúton Budakalász térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
11: Újabb rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről, köztük a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak. Törökországba utazik ma a miniszterelnök a NATO csúcs találkozójára. Magyar Pétert elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A kormányfő itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásokban. Közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészületére figyelmeztetett. A kijevi beszámolók szerint a légicsapásban 8-an meghaltak és sokan megsérültek. Több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott. Úgy tudni, hogy emberek rekedtek a romok alatt. A civilek a metróállomásokon kerestek menedéket. A magyarok Európában egyedülállóan ragaszkodnak a készpénzhez. A Magyar Nemzeti Bank kutatásai szerint a lakosság a készpénzt elsősorban nem vásárlásra, hanem biztonsági tartalékként tartja magánál, így tudatosan lemond a befektetésekről. A jelenség mögött a gazdasági bizonytalanságtól való félelem, az állásvesztéstől való szorongás és a pénzügyi intézményekkel szembeni bizalmatlanság áll. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tisza folyón. A rendkívül alacsony vízállás fő oka a tartós esőhiány a Tisza teljes vízgyűjtőjén. Emiatt a vízhozam nagyon alacsony, miközben a vízügy igyekszik a készletekkel gazdálkodni, a Tiszató és az öntözési igények figyelembevétele mellett. A súlyos esőhiány az Agyva folyón is látványos. A torkolatnál a köveken akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A tavak is negatív csúcsokat döntenek. A velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti.
12: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Délután 26-31 fok, este 15-23 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tiszató 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
12: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
12: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! 2026. július 6-a van, hétfő, ez a Halló Magyarok. Bízom benne, hogy jól indul a reggeled, a magyar kedvencek természetesen ezúttal is segítenek. Majd kezdés ebben a 60 percben az Ivan and the Parazol csapatával. Jön a Dancer!
2: Itt egy újabb óra!
12: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, ez volt Cseri Hannájékkal a Mindig Szomorú, azonban a sportrajongók igazán nem szomorkodhatnak, hiszen bőséggel kijut az élményekből itt a nyári hetekben, hónapokban is. Ma például a Tour de France a harmadik szakasszal folytatódik, délután 13:30-tól láthatod a közvetítést az M4 Sporton, illetve az M4sport.hu-n, ezúttal 196 kilométer vár a mezőnyre. Aztán a férfi kosárlabda világbajnoki selejtezőn majd 6 órától Magyarországnak is szurkolhatunk méghozzá Belgium ellenében, az este pedig a labdarúgásé a főszerep. Na, a nyolcad döntőben egy nem mindennapi rangadó vár ránk, Portugália Spanyolországgal mérkőzik. Kétség kívül a nyolcad döntők egyik leginkább várt párharca ez, este 9-kor kezdődik a találkozó. Holnapra viradóan pedig éjjel 2-kor kezd Egyesült Államok Belgium ellen, szintén a nyolcad döntőben. Jó szurkolást kívánok, na, a folytatásban pedig Tóth Gabi énekel nekünk, nem kell végszó, ezt hallgatjuk a Petőfi.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8:30 érkezünk, jönnek a friss információk, aztán pedig Wolf Katival folytatjuk, és egy olyan dallal, amit 2011-ben valamennyien dúdoltunk, sőt, abban az évben a legtöbbet játszott dal lett a magyar rádiókban. Szerelemért múlsz, hamarosan a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Rendkívüli ülés tart ma az országgyűlés, Kijevet bombázta az orosz hadsereg. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Dolgoznak az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is. Napközben félpályás lezárása és torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Újabb rendkívüli ülés tart ma és holnap is az országgyűlés. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről, köztük a pedagógus teljesítményértékelés felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak. Törökországba utazik ma a miniszterelnök a NATO csúcs találkozójára. Magyar Pétert elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A kormányfő itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban. Közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészületére figyelmeztetett. Kijevi beszámolók szerint a légicsapásban 8-an meghaltak, sokan megsérültek. Több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott. Úgy tudni, hogy emberek rekedtek a romok alatt. Nem volt ott apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője, Mojtaba Hamenei. Az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei ajatollah gyászszertartásán, ugyanakkor három másik fia részt vett. A szombaton kezdődött, csak nem egy héten át tartó megemlékezések után Hamenei-t csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Felavatták az egyiptomi hadsereg új főparancsnokságát. A létesítmény Kairótól keletre található a sivatagban, az ország új közigazgatási fővárosában, és becslések szerint átszámítva 17 ezer milliárd forintba került. A beruházás a jelenlegi miniszterelnök 2013-as hatalomra kerülése óta az egyik legdrágább beruházásnak számít, miközben az észak-afrikai országban az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb gazdasági válsága tombol. Sok egyiptomi szerint az elnök túlzott költekezései okozzák a krízist.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, elszúrtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Délután 26-31 fok, este 15-23 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. A Kánikula egyelőre nem tér vissza. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és biztonságos utazást kívánok. Az ORFK Baleset Megelőzési Bizottsága a nyári időszakban is fontos dolgokra hívja fel a figyelmet, hogy mindannyian épségben hazaérjünk. Sok minden alapvetésnek tűnhet, de időről időre történnek meglepetések, úgyhogy érdemes körültekintően autózni a nyári szabadság alatt is. Hogy a strandra indulsz autóval, érdemes már az indulás előtt átváltani a strandüzemmódból vezetőüzemmódba. A szakemberek szerint ugyanis sok baleset már az elindulás utáni első percekben megtörténik. Az egyik legfontosabb tanács, hogy ne vezess strandpapucsban vagy mezítláb. A papucs könnyen beleakadhat a pedálokba, ami veszélyes helyzetet okozhat. Ugyanígy nem érdemes félmeztelenül sem volán mögé ülni, mert egy hirtelen fékezésnél vagy balesetnél a biztonsági jó is komoly sérülést okozhat. Arra is figyelj, hogy csak annyi utast vigyél, ahány ülés és biztonsági öv van az autóban. A rövid néhány kilométeres út sem kivétel ez alól. A nyári kikapcsolódás is akkor kezdődik igazán jól, hogyha már az odavezető út is biztonságba telik. Az autóhangszórókból pedig természetesen szólhatnak a magyar kedvencek. No, nem annyira hangosan, hogy ne halld a többi közlekedő jelzéseit. Kaukázus, ez a te Magyarországod. Ezt hallgatjuk most a Petőfin.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. So happy, so happy, so happy, so happy.

0: a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 9 óra lesz, jönnek a friss információk, aztán természetesen sok-sok érdekesség a magyar kultúra világából, többek között a képzőművészet, illetve az érmegyűjtés is szóba kerül, úgyhogy érdemes velem tartani. Tarány Tamás most így a jó, ezzel indulunk a hírek után itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Ez a nagy diák tesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása, a nagy diák sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Itthon, otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket. A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni. Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok. A kísérőd ma is magyar zene. Ez a

0: 0630 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Rendkívüli ülés tart ma az országgyűlés, népszerű itthon a készpénz használat. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon. Lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni az M3-as fővárosi szakaszán, az M31-es autópályán Nagy Tarcsa térségében, a 11-es főúton Budakalász térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 33 180-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Újabb rendkívüli üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a közösségi közlekedés versenyképességének, hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Európában a magyarok ragaszkodnak legjobban a készpénzhez. A Magyar Nemzeti Bank kutatásai szerint a lakosság a készpénzt elsősorban nem vásárlása, hanem azonnal hozzáférhető biztonsági tartalékként tartja magánál, és a biztonságérzet kedvéért tudatosan lemond a lehetséges befektetésekről is. Több mint 10-szeresére növelni a kormány 2030-ig a hazai szélerőmű kapacitást. Szakértők szerint ehhez fejleszteni kell a villamos energiahálózatot. A szükséges források rendelkezésre állnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken jelentette be, 500 milliárd forint értékben nyílnak meg energetikai pályázatok. Kihívást jelent az aszály az állattenyésztőknek. A rendkívüli szárazság miatt jóval kevesebb és rosszabb minőségű a szálas takarmány. Azok, akik nem tudnak megfelelő mennyiségű takarmányt termelni, a piacra szorulnak, ahol viszont jelentősen emelkedtek az árak. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiány a Zagyván is látványos. A torkolatnál a köveken már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád-Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon tűnt el a víz. Az extrém kánikula miatt a Ráckevei Dunaágon tömeges kagylópusztulás figyelhető meg. Mindeközben a Velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti. Olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Délután 26-31 fok, este 15-23 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok. 2026. július 6-a van, hétfő, elmúlt 9 óra. Természetesen ebben az órában is sok-sok érdekesség a magyar kultúra világából. Jó néhány esemény vár országszerte. Mindjárt a részletek, kezdés pedig Tarány Tamásra. Most így a jó.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: emlékszem önmagamra, amikor még érintetlen szép volt.
1: A magyar zene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
2: Kövess minket Instagramon is! Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Ha szereted a képzőművészetet, érdemes ellátogatnod Szentendrére. Július 5-én nyílt ugyanis Asszonyi Tamás Munkácsi díjas szobrászművész új retrospektív kiállítása a Ferenci Múzeumban. A Szép új világunk fémbeöntött irónia című tárlat az alkotó több évtizedes munkásságából válogat, szobrai és érem sorozatai játékos iróniával, ugyanakkor kritikus szemmel reflektálnak a társadalmi és ökológiai problémákra, valamint a modern világ ellentmondásaira. A kiállítás egyik központi darabja a Mi szép új világunk című háromrészes éremsorozat, amely olyan témákat dolgoz fel, mint az iható víz, a szívható levegő, vagy éppen a fogyasztható kultúra és a jövő kapcsán is gondolkodásra ösztönöz. Szentendre egyébként is egy gyöngyszem, bármikor érdemes ide elkirándulni, akár Budapestről bringával, a kirándulás mellé pedig egy szép gondolatébresztő és aktuális kérdéseket feszegető tárlat is társul, tehát egészen október 11-ig. A következő pillanatokban pedig a Blaha Louisiana biztosítja a gondolkodni valót. Ez a sűrű végtelen itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Soblóher Barbara vagyok a Blaha Louisiana-ból. Hallgassátok

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Érmegyűjtők, figyelem, új elemmel bővült a jegybank hazai vármegyéket és vármegye székhelyeket bemutató emlékérme sorozata. Ezúttal Borsodabaúj, Zemplén vármegye és Miskolc került a középpontba ezüst és színes fém emlékérméken. Az érme előlapján Miskolc jellegzetes épített öröksége látható, az avasi református templom harangtornya, a református temető síremlékei és a háttérben az avasi tévétorony. A hátlap pedig Borsodabaúj, Zemplén vármegye tájait idézi meg, baloldalon a Bükk-hegység és fennsíkja, középen a Cserhád dombjai, jobb oldalon a Zempléni hegység jellegzetes vonulatai láthatók, a háttérben pedig a Tátra hegy vonulata, az előtérben a Sajó és a Hernád síkvidéki összefolyása. Ez a vidékünk egyébként a negyedik a sorban, eddig Bács-Kiskun, Baranya és Békés került az emlékérmékre, és hát az iménti felsorolás is arra sarkalhat bennünket, hogy ezeken a csodás magyar tájakon is kiránduljunk itt a nyári időszakban. Bármerre jársz, ne feledd, kísér a Petőfi, a következő pillanatokban a Follow the Flow-val, ez a beszívó.
2: Ez

0: a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Július 10-e és 12-e között irány Zala és Vas határán Magyar Föld, ahol zenei programokkal és ökumenikus istentisztelettel vár az idei Fatemplom Fesztivál. A koncertrepertoárban helyet kap jazz, klasszikus zene, prózai előadás és népzene is. Fellép többek között a Dress Quartet, Bala Gergely és Grillus Dániel is, ott lesz a Csíkzenekar, a Zalaegerszegi Szimfonikusok, a Kaláka, mely új dalait is eljátsza, éjszakai templom koncertek is színesítik az élményt, és hazai gyümölcsök értékei is szóba kerülnek. A fesztivált egyébként minden évben a helyi templom felszentelésének évfordulója alkalmából rendezik meg, hogy minőségi világzenei, népzenei és könnyűzenei produkciókat, valamint szakrális előadásokat nyújtson a térségben. Az ökumenikus istentiszteleten három felekezett lelkipásztora szolgál, a templomban pedig egész hétvégén megtekinthető Csomortáni Gál László és Török Máté közös képzőművészeti kiállítása a Felhasadt bot kivirágzik címmel. Úgyhogy csodás kirándulás lehet tehát Zalába, és a következő pillanatokban pedig a belgával kirándulunk, akik gérvágóról és némi kellemetlenségről beszélnek énekel.

0: a Petőfi Rádióban.
1: Már is 10-et mutatnak az időjelzők, úgyhogy jönnek a friss hírek, aztán pedig Paulinával folytatjuk, aki hamarosan majd egy Jenes Diáson is fellép. Jajdogálni fogsz, mindjárt a Petőfi.
2: Szerintem jajdogálni fogsz, esőben ázni fogsz, de te tudod.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
0: Itthon.
3: Otthon.
0: Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
4: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
4: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
4: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
6: Szuperajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jékrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
12: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
13: Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés, többen meghaltak egy kijevi bombatámadásban. Napos idő lesz, záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Baleset történt az M7-es autópályán Letenye felé Kápolnásnyék térségében. A 40-es kilométernél a belső sávon vesztegelnek a sérült járművek, már 5 kilométeres a torlódás. Összeütközött két kamion az M43-as autópályán Makó térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 42-es kilométernél lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
13: Újabb rendkívüli üléssel folytatja munkáját az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva mintegy 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2%, az iparcikk üzletekben mintegy 7,5%, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához képest. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol új hévkocsikat és motorvonatokat. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A légi riadó alatt megteltek a metróállomások emberekkel. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. Az áldozatok emlékére holnapra gyásznapot hirdettek. Már több mint 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. 190 épület teljesen összeomlott. Több mint 16000-en váltak hajléktalanná a másfél hete történt tragédiában. A dél-amerikai ország kormánya megkezdte az újjáépítés előkészítését.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Délután 26-31 fok, este 15-23 fok lesz. A Balaton és a Belencei tó 24, a Tiszató 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után...
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! 10 óra után járunk, ez a Halló Magyarok 2026. július 6-án hétfőn. Az utolsó 60 percünkben is magyar kedvencek várnak az információk mellett. Kezdés Paulinával jön a Jaj, dogálni fogsz!
10: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ezen a héten is vár a nyár 26 a Dunán, a stáb a Réfülöpi mólóról jelentkezik a délelőttök folyamán. A mai adásban Kismárton Máté, a cukrászat artisztika mestere serénkedik a konyhában, akinek tortái szinte megtévesztésig élethűek, készített már alkotást többek között Szoboszlai Dominikról is, szóba kerül a Thai Box, a honvédelmi táborok, a futball VB, és Takács Nikolász is tiszteletét teszi, természetesen dalra is fakad. Nálunk pedig a folytatásban Lábas Vikit hallgathatjuk, itt az Álompora Petőfi.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A nyári melegben nem csak az embereknek fontos a folyadékpótlás, hanem a körülöttünk élő madaraknak is. A Duna-Dráva Nemzeti Park arra hívja fel a figyelmet, hogy egy egyszerű madáritatóval sokat segíthetsz nekik a legmelegebb évszakunkban. De ez pedig nem kell sok, csupán egy kis itató kialakítása, amely fokozatosan mélyül, a közepére pedig egy lapos követ is tehetsz, hogy a madarak biztonságosan meg tudjanak rajta pihenni. Minél természetesebb a környezet, például kövekkel vagy vízinövényekkel, annál szívesebben használják majd. Arra figyelj, hogy árnyékos vagy félárnyékos helyre tedd, a közelben legyenek bokrok, fák, ahová veszély esetén gyorsan el tudnak repülni, és lehetőleg olyan helyre kerüljön, ahol a macskák nem férnek hozzá. A szakemberek szerint a legjobb, ha esővizet használsz, már hogyha van, és a vizet rendszeresen cseréled, hogyha pedig a madarak már megszokták az itatót, érdemes folyamatosan gondoskodni az utánpótlásról, hiszen a nyári hőségben számítanak rá. Miközben a környezetet számít rád, te pedig számíthatsz a magyar zenei kedvencekre. Itt van az Zaporozsetszel, Mezőmisivel, a Köszi, a Petőfi.

0: Van tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, hamarosan 11 óra lesz, úgyhogy jön Mákat a programajánlatokkal, egytől pedig kirándulás tippekkel. Délután ittől Szikora Tomi veszi át a terepet egészen hazáig, vagy strandig kísér, 7-től kívánságműsor, 9-től kultúrfitness, benne itt lesz vendégként Gerendai Károly, aki természetesen a Sziget Fesztiválról is mesél majd, valamint Keller Dénes író, az Álmok a programozás, 12 eltévedt világ című novellás kötet is szóba kerül, 11-től pedig a Rocké a főszerep, a folytatásban pedig Szenáé, a Csillagtűz című dalt hallgatjuk itt a Petőfi.

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: 11 órához érkezünk már is, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Az elmúlt 5 órában Habocki Mátét hallottad, holnap hajnalban találkozunk. Ne feledd, bármerre jársz, határon, innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Gyásznapot hirdettek Kijevben. Folytatódik a napos idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében terelést építenek. Lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométer között. Már 3 kilométeres a torlódás. Összeütközött két kamion az M43-as autópályán Makó térségében, az M5-ös felé vezető oldalon. A 42-es kilométernél lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Újabb rendkívüli üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak. Köztük az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a közösségi közlekedés versenyképességének, hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Fejlesztik a tömegközlekedést a Budakeszi úton. A kormány ugyanis újraindítja a szakasz csatornázásának és buszsávval való szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. Az a cél, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely gyorsíthatná a közösségi közlekedést. Ismét
0: Petőfi Rádió. Sport.
5: Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a 8 közé jutott a labdarúgó VB-n. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. Anglia óriási csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében. Jude Bellingham duplázott az angoloknál, akik ezzel a 8 közé kerültek. Javier Aguirre mexikói szövetségi kapitány pedig lemondott a posztjáról a vereséget és a kiesést követően. Anglia negyeddöntős ellenfele az ötszörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok ugyanis 2-1-re nyertek, a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n, ahogy Mbappé és Messi is. Norvégia története első negyeddöntőjére készülhet, míg Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyeddöntőt rendeznek majd Miami-ban. Ma este 21 órakor folytatódik a 8-ad döntő sorozat, ráadásul egy igazi slágermeccsel, a Portugália-Spanyolország mérkőzéssel. Holnap hajnalban a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik. A 8-ad döntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia meccsel zárul. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként George Russell, míg harmadikként Lewis Hamilton végzett. Az élről induló és VB éllovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak elszúrtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Délután 26-31 fok, este 15-23 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza, a részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: 11 óra 5 perc a pontos idő. Jó hetet, jó nyarat! Janka már is küldte az itthon otthonba, hiszen indul a programajánló műsorunk, hogy hagyományőrző programokkal, kézműves bemutatókkal, fazekas napok lesz hamarosan Magyar Szombatfán. Hogy hol és még mi minden vár rád, már is kiderült, tarts velem!
0: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: sem fogsz vonatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Kellemes hétindítót kaptunk, azt gondolom, 22-28 fok, ami körül mozognak a hőmérsékletek nagyjából az országban. Ez majd még természetesen, ahogy közelít a délután, emelkedik, néhol zápor, zivatar előfordulhat. Többnyire szeles időre számíthatunk egyébként ezen a héten, aztán majd hétvégétől újra visszatérnek a 30 fok feletti csúcsértékek, és ez lesz majd a jellemző a következő héten is. Magas UV-sugárzás hétvégén, úgyhogy erre is készülj majd, ha szeretnél strandolni. Az pedig, hogy hol és ezen kívül még mi minden mered, az ugye ilyenkor mindig kiderül 11 és 1 óra között. Itt az Itthon Otthonban ez a Petőfi program ajánló műsora.

0: Ha például úgy érzed, erőtteiben vagy, akkor mondtam például a Kocsitoló Fesztivál, Kocsona faluház környéki területen tartják majd ezt az eseményt, ahol horgászverseny is lesz, de tófutásra is benevezhetsz. Ezen kívül lesz népi játékpark, kirakodóvásár, kiállítás, mesterségbemutató, kresszpark, gyerekműsorokkal is készülnek, lesz szekérösszeállítás, koncertek és gasztró ínyenségek is várják az érdeklődőket. Felép többek közt Notár Méri, másnap pedig például a Groove House, de ott lesz Galambos Lajcsi és zenekara is, ezen kívül mazsorettekkel is lehet majd találkozni a Kocsitoló Fesztiválon, tehát Komárgom, Esztergom megyében Kocson. Itt a Petőfilm pedig közben érkezik Dess, aki hamarosan a Budapest Parkban dupláz, két egymás követő nap lesz koncertje, ezt megelőzően pedig Kunfehértón és a szlovákiai Gután is bulizhatsz vele. Most pedig itt a Petőfilm.
1: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Tombol a nyár, aki ezen a héten van szabadságon, annak jó pihenést, feltöltődést. Na hát, hogy kivel mi történik, azért jönnek szép számmal az üzenetek. Kezdett bekopogott hozzám a nagy szerelem, írja Lacus, a vidéki egyhete szombaton egy lagzira voltam hivatalos, és ott szinte szerelem volt első látásra. Azonnal megtetszett egy angyali lányzó Móni személyében, de nem a boszi lányunk. Egész éjjel táncoltunk, beszélgettünk reggel 7-ig, és a végén elcsattant egy csók is. Azóta még háromszor talisztunk, úgyhogy szurkoljatok. Már is csúriban van a kezem. Nagyon-nagyon szurkolunk. Egyébként ma van a csók világnapja, úgyhogy ezt is ünnepeljétek meg. Szia Kata, közben a boszi lányok is befutottak. Először is örülünk, hogy visszatértél, másodszor viszont nagyon haragszunk. Múlt héten szó szerint megsültünk. Én is nem voltam kivétel ezzel a lése. 28-30 fok, ez most tökéletes, nem kell több, de azért reméljük kipihented magad. Jó munkát, jó műsorvezetés. Nagyon aranyosak vagytok, köszönöm szépen. Kicsit az orrom bedugult velem, nagyjából ez történt a hőség mellé még. Még nem voltál, ugye volt 42 fok is, hogyha feldobtam egy szelet kenyeret, írja Szabel Spiritva, esett vissza. Aztán fontosnak tartottam még, múlt héten megnéztem Bánkúton, Kékestetőn és Normafán is, 0 centi hó volt. Végül végre a nyár első éjszakáját is együtt töltöttük, én és ő, a szúnyog, ő énekelt, én tapsoltam. Mosolygos vidám hetet mindenkinek. Köszönjük szépen. Na hát rengeteg program vár minket ezen a héten is, például Sukoró, ismét a fiatalok és az örök fesztiválozók találkozó helyévé válik, és minden eddiginél nagyobb szabású ünnepre készülnek, ugyanis a jubileumi 50. fesztivál nem csupán egy újabb nyári buli, hanem egy fél évszázadnyi élmény, zene és legendás történet megkoronázása. A velencei tópartján nappali programok, hajnali tartó koncertek idézik az EFOT igazi szellemiségét, az 50. évforduló pedig egy generációkon átívelő ünnep lesz, egy hely, ahol múlt és jelen összeér, és ahol együtt írhatjuk tovább a fesztivál történetét a nyár legnagyobb bulián. Annyi fellépő lesz a legnépszerűbb hazai előadók közül, szinte mindenkivel találkozhatsz. Hosszú a lista, nem is kezdem el sorolni. Arthur Rambo folytatja nálunk itt a Petőfi.
0: Ez a legújabb magyar zene.
2: Neked. Neked. Neked.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: van programod. A stúdióban.
1: Megkata, jó nyarat, jó hetet, kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, rengeteg program már ránk ezen a héten, és ezeket részletezem ilyenkor az Itthon Otthonban, ez a Petőfi programajánló műsora 11 és 1 óra között. Nos, a hőmérsékleti enyhülés nem csak a szervezetünknek tett jót, hanem a vizeinknek is. Ugye pár napja a magas vízhőmérséklet miatt átmenetileg a megemelkedett baktériumok száma miatt ideiglenesen megtiltották a fürdőzést a szelidítóban, viszont a legfrissebb laboratóriumi víz minőségi vizsgálat ezúttal kiváló eredményt hozott, úgyhogy a strand ismét fogadja a fürdőzőket. Kiskunság legkedveltebb kiránduló és üdülő helye is lehet, tehát célpont továbbra is a szelidító. A Balaton 23 fokos, úgyhogy újra frissítő, a Tiszató 26 fokos, ahogy látom itt az előrejelzésekben, a 0-30-30-30-380 a számon pedig most is, mint mindig, várok jó programötleteket tőled is, merre induljunk, mit csináljunk ezen a héten. Ha például a Balaton és az északi part alsős lenne az irány, akkor ne feledd, hogy hamarosan ott sörfesztivál tartanak. Egy olyan ötnapos ünnepre lehet készülni, ahol szaftos sörkorcsolyákból sem lesz hiány, füstös barbecue étele, grill specialitások, édes finomságok támogatják a habos élvezeteket. Természetesen karakteres ipák, lágerek, vörös és fekete írsörök is felsorakoznak, illetve a gyümölcsös ízek kedvelőinek több mint 20 íz lesz ott, amiből lehet választani, persze csak mértékletesen, bár lesz sörívó verseny is, ezen kívül sörtörténeti előadást is hallgathatsz, valamint a labdarúgó világbajnokság negyed döntőjét nézheted óriás kivetítő. Lesznek természetesen bulik is, minden egyes nap az alsőrsi sörfesztiválon. 0-30-30-30-380, ne feledd a számunkat, SMS-ben vagy Viberen várok további programötleteket tőled is.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar lacusnak. Már most jó az idei nyár, úgy néz ki, megtalálta a nagy őt. Nagyon szurkolunk, ahogy Szabesz és a Boszi csajok is már nagyon mennének az esküvőre, úgyhogy várjuk a további szervezést ezzel kapcsolatban. Heves Somogy, Komárom, Esztergom, Pest megye, innen pedig hozom már is az újabb programokat, és a Blaha Louisianát, akik ott lesznek az EFOTON, illetve a Szigligeti Vár is hangos lesz tőlük, csak hogy mint mindjárt a Petőfi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ez a nagy diák tesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása, a nagy diák sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
1: A reklám után frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Hamarosan kezdődik a rendkívüli országgyűlés. Élő fegyvereket, éles lőfegyvereket találtak egy menetrend szerinti buszban. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Dolgoznak az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében. Mozgóterelés mellett lezárták a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométer között. Több mint 5 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében. A 28-as kilométernél a belső sávon vesztegelnek a sérült autók. 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Újabb rendkívüli ülés tart ma és holnap is az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak. Köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Együtt lopta el az országot a Fidesz és az MSZP az elmúlt 20 évben. Az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 2024 között egy park fenntartási munkákat végző cég vezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek. kerültek, azért, hogy vele szerződjenek. Az ügyben 6 politikus és 2 vállalkozó is őrizetbe került. Nem tudnak MR vizsgálatokat végezni a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Meghibásodott ugyanis a készülék hűtési rendszere. A betegeknek ezért Debrecenbe 60-ba Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatóak a Hetényi Géza kórház honlapján. Éles lőfegyvereket találtak egy koszovói rendszámú menetrend szerint közlekedő buszban az M5-ös autópályán. A rendőrök és a pénzügyőrök az utasokkal teli járművet a Strada Balástyai lehajtójánál egy pihenőben állították meg. A vezető melletti ülés alól 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyver került elő. Az egyikben még töltények is voltak. A busz egyik vezetőjét őrizetbe vették. Folytatódik az országos szúnyogírtás. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Szakemberek a települések lakott részein platós autókra szerelt permetezőkkel gyérítenek este és éjszaka. A szer emberekre és állatokra nem veszélyes.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Délután 26-31 fok, este 15-23 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 12 után már is folytatódik az Itthonoton a Petőfi program ajánlója. Sok-sok lehetőséggel, ahol kikapcsolhatsz, feltöltődhetsz, és ajánlom figyelmedbe a most következő a videóklipjét. Igazi nyári feeling, vízpart, barátok, önfeled szórakozás, ezúttal a Blaha Louisianával.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: A Balaton felé 7 kilométeres a kialakult kocsisor egy korábbi baleset után Martonvásár térségében a 28-as kilométernél csak egy sávon lehet haladni. Az M43-ason két kamion ütközött össze Makó térségében az M5-ös felé, a 42-es kilométernél a külső sávot zárták le. Vigyázz magadra, ha infód van 06 30 30 33 180. Itt várjuk a további részleteket, hogy hol is milyen programok várnak rád, az pedig szintén itt a Petőfin derül ki.
0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
2: Igazi történelmi időutazás várja azokat, akik hamarosan Visegrádra látogatnak. Királyi menet, lovagi tornák, középkori tánc bemutató, középkori játszóház, finom ételek, italok, mindez a visegrádi palota játékokon, aminek az idei programjai a Királyi Palotában, a Királyi Borudvarban, a Park színpadon, a Salamon toronyban és a lovagi tornapályán lesznek 3 napon keresztül, tehát izgalmas korábbi programokkal várják a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A sütés-fűzés esemény különlegessége, hogy a program során korabeli eszközöket használnak majd, illetve középkori ruhák viseletében készítik az ételeket. A Park színpadon régi zenei koncertek, komédiások előadásai, középkori táncbemutatók és gyermekbábszínház várja majd a gyerekeket és a szüleiket, illetve egy középkori gyermekjátszótér is lesz. A Királyi Borudvarban pedig Villányi, Egerszalóki, Erdélyi Garamkövesdi, Visegrádi, Dunabogdányi és Nyergesújfalui borokat lehet majd kóstolni. A Visegrádi palot nem

Nemzetközi palotajátékok, tehát Visegrádon lesz. Itt királyi menet, lovagi tornák, láncsahajító verseny, fáklyás felvonulás, történelmi íjász verseny, harcművészeti bemutatók, középkori játszóház, régizelei koncertek, komédiások előadásai, középkori táncbemutatók, középkori sütés, főzés és rengeteg egyéb meglepetés várja a látogatókat az élő középkor városában Visegrádon. Készületnek a blues zene szerelmesei, illetve a rockerek, motorosok is, hogy rájuk milyen események várnak. Már is kiderül itt a Petőfin, az itthon-otthonban jó programötleteket te is megosztatsz, és én nyári élményeidről is beszámolsz természetesen SMS-ben és Viberen, a 0630303380 as számon. Közben itt az Anima Sound System és Beck Zoli a Petőfin.

0: aktuálisan, természetesen, nehogy valamiről lemaradj, a hezi kínálatból csemegézünk, ha neked is van jó programötleted, hozd meg a 0630303380 számon, SMS-ben vagy Viberen. Ugye korábban említettem, hogy készülhetnek a rockerek, a motorosok, rockkoncertek, motoros felvonulás, ez is színesíti, és sok más egyéb program természetesen a Motorok Fesztivált, aminek helyszíne a Somogy megyei Nagyatád lesz, és a régi katonai laktanya. Az idei eseményen a szókimondó stílusáról ismert közönségkedvenc Blues Company színpadra lép, csak úgy mind a modern rockot képviselő Phoenix Erti, de monumentális koncertet ad, többek közt a Pokolgép is. A rendezvény tehát mindig egy tökéletes találkozási pont a motoros közösségnek és a kemény zenék rajongóinak, ahol a szabadságérzet, a benzingőz, az úzós dallamok együttesen garantálják a felejthetetlen hangulatot. Hamarosan Motorok Fesztivál, tehát a Nagyatádon, nálunk pedig a Kuplung zenekar nyomja a gázt, ezúttal itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
4: Tudom,
5: ez a legújabb magyar zene.

0: programot. A stúdióban
1: Megkata, jó nyarat, kellemes időtöltés, hogy mi minden elszíneshetheted, de mindig segítek ilyenkor 11 és 1 óra között az Itthon Otthonban, ez a Petőfi program ajánlója. Például Eger történelmi és természeti adottságait egészen különleges formában lehet felfedezni az Egri bor ünnepén. A helyi borászatok legjobb borai kerülnek bemutatásra ilyenkor, különös hangsúlyt fektetve az egribi kavérre és az egri csillagra. Különleges ételekkel is készülnek természetesen, és számos kulturális, valamint szórakoztató program is várja az érkezőket. Több fellépő is lesz, például a Punani Masszív, a Tárkányművek, a Kerekes Band is koncertet ad, csak úgy, mint a Stereo Swing, a Nagy Gatsby Party lesz majd, de a Gruppen Swing is koncertezik, illetve az Egri Szimfonikus Zenekar Eger zöld szívében a fák között klasszikus műveket, ismert dallamokat csendültet majd fel. Liana, a Hiperkarma, az AVS is a fellépők között, ezen kívül traktorok és veterán járművek is felvonulnak majd, lesz Szent Donát ünnepség a Szent Donát szobornál, az egri borbarát hölgyekkel, az egri fertájmesterekkel és borlovagrendekkel a Donát ülőben. Ezen kívül magyar gyártású motorkerékpárok, muzeális traktorok és jégi járműveket is kiállítanak a Körcsarnok és a Hadnagy út közötti területen a gesztenye fák között. Véradásra is lesz lehetőség, úgyhogy ne feledd, ha az egri borünnepre érkezel, akkor még segíthetsz is. Lábotlanban pedig Blues Fesztivál tartanak majd a Gerendai Házban, majd egy különleges kiállítással kezdenek, és szájharmonika workshoppal, ahol Privojszki Mátyás mutatja be a hangszer történetét és lehetőségeit. Aztán a rezonátoros gitár kerül majd a középpontba Gálcsaba Bugi hangszer bemutatóján, majd egymást követik a koncertprogramok a Duna színpadon. A fesztivál zárónapján pedig lesz egy újabb gitár workshop, illetve Eric Clapton emlékműsor, felé Ferenci György és a Racka Jam, valamint a Doors emlékzenekar, illetve az estét majd a Gatnos Rolling Stones tribute koncertje zárja. Lábatlanom, a Lábatlani Blues Fesztiválon. További programötletekért tarts velem, ha neked is van, vagy élményeidről szívesen beszámolnál az eddigi nyáról, 06 30 30 30 380 a számunk, SMS-ben és Viberen küld a részleteket.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes
1: magyar zene.

0: Hasita Petőfén, akiért sokan aggódnak, tavaszi rutinvizsgálat során pajzsmirigy rákot diagnosztizáltak nála, a műtétje után viszont közleményben írta, hogy jól van, az állapota stabil, az idén nyára tervezett fellépéseit viszont lemondta és a gyógyulásra koncentrál. Közben most pedig megható sorokkal búcsúzott egykori színpadmesterétől, Gyuris Lászlótól, akit a szakmában mindenki csak Bütyök úrként ismert. A legendás szerszámos bőröntjéből mindig előkerült valami, amire éppen szükség volt, legyen szó egy francia kulcsról, vagy akár egy vérnyomásmérőről. Rengeteget segített egyébként Ákos családjának, és neki is személyesen nagyon hiányozni fog a világból, írt az oldalán. További hírekkel Tóth Éva érkezik itt a Petőfi, majd jön Péter Fibori.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is. Sopéria.
10: Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Kezdődik a rendkívüli országgyűlés, gyásznapot hirdettek Ukrajnában, napos idő lesz, záporokkal.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
11: Dolgoznak az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében. Mozgó terelés mellett lezárták a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométer között. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. Baleset történt az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében. A 28-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Már 10 kilométeres a kialakult torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
11: Rendkívüli ülés tart ma és holnap is az országgyűlés. Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről és az uniós pénzek lehívását célzó törvénymódosításokról is szó lesz. A legkomolyabb vita az államfő menesztéséről szóló 17. alkotmánymódosításról várható, amit a miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint javaslatára sürgősséggel kezdenek tárgyalni, már kedden. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert a törökországi NATO csúcsra utazott. Helyette Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napi rendelőt. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Az áldozatok emlékére holnapra gyásznapot hirdettek. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, így is megrongálódott két fontos balti tengeri olajexport terminál. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő a súlyos, Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, az orosz rakéták ellen nincs elég eszközük, a hadseregnek több légvédelmi rakétára lenne szüksége, az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Nem tudnak MR-vizsgálatokat végezni a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Meghibásodott ugyanis a készülék hűtési rendszere. A betegeknek ezért Debrecenbe, Hatvanba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatóak a Hetényi Géza kórház honlapján.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak elszúrtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Délután 26-31 fok, este 15-23 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó étvágyat, elvédelsz egyen, múlt a munkában kitartás, a nyári szünethez további jó kikapcsolódás, sok-sok felfedezésre váró csodásai van Magyarországon. Segítek, hogy merre indulj és mit csinálj, megyünk például a Mátrába, van egy szuper tanösvény, és egyelőre képzeletben visznek a Boros Gyántóhoz is.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden
1: ahol
0: magyar.
1: Hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

Petőfi Rádió minden magyar, a nyár pedig kiváló alkalom arra, hogy az országban több olyan helyet is felfedezzünk, amire általában a szürke hétköznapokon nincs lehetőségünk. Ilyen lehet például a Mátra rövid megálló különleges hanghatással, például a Visszhangrét, ami az Ilona Völgyi Tanösvény egyik pihenőpontja a Parádfürdő közelében. Nevét arról kapta, hogy a tisztáson bizonyos helyekről visszaverődik a hang, ami egyébként nem mindig ugyanúgy hallható, számít honnan szólalunk meg, milyen sűrű a növényzet, párás el levegő is van, ez szél, ami elviszi vagy szétszórja a hangot. Egy parádi turisztikai leírás szerint a Visszhangot a piros keresztjelzés közelében az aszfaltos úttal körülbelül 100 méterre érdemes kipróbálni. És ha már ott jársz a környéken, akkor a Visszhangrét a Parádfürdőről induló kirándulásokhoz kapcsolódik, ugye? Tehát ha hosszabb sétát tervezel, akkor tovább mehetsz az Ilona-völgyi vízesés felé, ami 6,5 km hosszú, már hogy a Tanösvény, az Ilona-patak mellett halad és a keleti Mátra föltani értékeit, valamint a hajdani ércbányászat emlékeit mutatja be. Az útvonal állomásai között szerepel az Etelkatáró, a Timsós fejtés, a Szent István-e Csevicekút, az Ördöggátak és az Ilona-völgyi vízesés is. Jó kirándulást!

Petőfi Rádió minden magyar. Ha be tudsz iktatni egy-egy szabad napot, vagy akár többet is, akkor érdemes Magyarországon több helyet is felfedezni. Nógrád vármegyében például van egy zsák település, amihez több történeti és természeti látnivaló is kapcsolódik, illetve Palóc hagyományairól, népviseletéről és Glac Oszkár festményeiről is ismert, ugyanis ő több évtizeden át dolgozott Bujákon, művén gyakran megjelennek a helyiek, a viseletek és a falu mindennapjai. A falu történetéhez szorosan kapcsolódik a bujáki vár is, ami a 13. században épülhetett, később a törökkori harcokban is szerepet kapott, majd 1666-ban felrobbantották, maronként látogatható. A Kálvária hegy pedig Buják nyugati oldalán emelkedik, a magaslatról a falu házaira és a Cserhát dombjára nyeri kiállítás. A helyszínen a Kálvária, a Szent Anna kápolna és a Remet alak együttesen látható, ez műemléki védelem alatt áll. A Kálvária hegy egyébként rövid sétával is felkereshető, de hosszabb kirándulásba is beilleszthető. A környéket több túróútvonal érinti, egy Bujákról induló, a Szent Anna kápolnát, a Kálvária hegyet és a Sasbércet is érintő útvonal hossza nagyjából 12,3 km, szintemelkedése pedig közel 400 méter. A Nógrád megyei Buják tehát lehet egy jó kirándulási célpont, de ha inkább valami más jellegű természeti közelséget keresel, akkor ott van például a Borostyán-tó. Mindjárt megtudtad további részleteket itt a Petőfi, most pedig jön Béjeső és Nagy Bogi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, hazánk pedig rengeteg olyan helyen rendelkezik, amit érdemes felfedezni, főleg ilyenkor nyáron, akár egy napos túra keretében. Például, ha a nagyobb strandok helyett egyszerűbb, nyugodtabb vízpartot keresel, akkor jusson eszedbe Zala megye, és az egyik kellemes vízparti pihenőhelye a Borostyántó, ami többféle képet mutat, már hogy a partja, mert hogy a strandnál füves, pihenésre alkalmas terület fogadja a látogatókat, máshol fák, bokros szakaszok, nádasok és nedvesebb élőhelyek kísérik a vizet, vagyis vízi madarak és a nedves élőhelyekhez kötődő állatok is feltűnnek. A Borostyántó környékére rövidebb sétára is lehet indulni, és kutyával érkezők számára is használható a vízparti hely, ugyanis a parton a gát közelében kijelölt kutyás partszakasz található, itt hát azok is tervezhetnek programot, akik négy lábutársukkal kirándulnának. A tó neve egyébként a térség történelmi múltjára is utal, Zalalövő környékén haladt a római kori Borostyánkő út, mely az ókor egyik fontos kereskedelmi útvonala volt. És a környéken könnyen elérhetők az Őrség ismert települése és kirándulóhelye is, így a tóparti pihenés egy hosszabb zalai vagy őrségi kirándulásba is jól beilleszthető. Borostyántó, Zalalövőn, csendes vízparttal az Őrség közelében. Ne feledd, jegyezz fel, aztán majd látogass el oda, vagy ha már jártál ott, és szívesen megosztanád élményeidet. 0630303380, várjuk SMS-ben vagy Viberen.
1: Még néhány izmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, száz évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott.

0: összes magyar zenét online is. Petőfirádió.hu.
1: Fél 3, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Lazítani ugye lehet zenével, vagy éppen egy jó kirándulással, ebben is segítek neked. Van például a Duna mentéről egy könnyen felismerhető hegy, ami önálló hegy többként áll, igaz, a város fölött, oldalában pedig messziről látszik egy nagy mészkőbánya, és bár földrajzilag a Cserhához tartozik, azért mégis gyakran a Duna kanyarhoz kapcsolják, ugyanis közvetlenül Vác és a Duna mellett magasodik a Látóhegy a Naszály oldalában. Jelentős részét mészkő építi fel, ehhez kapcsolódnak a hegy köves sziklás szakaszai, barlangjai és kőfejtői is, az egyik legismertebb barlang a Nászné barlang, amit több Naszály túra is érint. A Látóhegyi kilátópont természetes sziklás helyen nincs kiépített kilátóterasz, úgyhogy a perem közelében mindenképp figyelni kell a lépésekre. A túrához stabil cipő, víz, időjárásnak megfelelő öltözet ajánlott. Egyébként gyalogosan elérhető, több útvonal is vezet a környékre, de minden változatnál számolni kell emelkedővel és helyenként köves csúszós tereppel. A legkézenfekvő megközelítés Vác felől, Vác Kisgombás irányából indul, ez az egyik legrövidebb út a Látóhegy felé, de Kost felől hosszabb túrával is elérhető a Naszály és a Látóhegy. Ez azoknak lehet jó választás, akik több időt szánnak a hegyre. Vigyázz magadra, jó kirándulást, oszd meg élményeidet a 0630-30-30-380-as számon, még az Airi Mafiával egy képzeletbeli utazásra indulunk rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Pártáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: Még a nyelvújítás előtt!
2: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
12: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Reklám. Szívem, elfogyott a mosogatószer.
14: Rendelek.
13: És a mosókapszula is.
14: Rendelek.
13: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
14: Sejtettem, azt is rendelek.
13: És mikor lesz itt?
14: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
13: Akkor én meg figyelem a készletet.
14: Persze, ahogy eddig is.
15: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
16: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
17: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
18: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
19: Vagy ki sem látsz a dugóból.
18: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
19: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
18: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
19: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
18: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
19: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
18: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
19: a Petőfi Rádióban.
20: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
22: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
21: Ez a Petőfi Rádió.
23: Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat az előző kormánnyal szemben, jelentette ki Vitézi Dávid az országgyűlésben. Nem működik az MR berendezés a szolnoki Hetényi Géza kórházban.
21: Petőfi Rádió. Közlekedés.
23: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében mozgó terelés mellett a belső sávot lezárták a 120-as és a 128-as kilométer között. A torlódás most meghaladta az 5 kilométert. A torlódást az autósok az 1-es főúton próbálják kikerülni, emiatt a Győrből kifelé vezető szakasz is torlódik. A korábbi baleseti sávzárás véget ért az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Martonvásár térségében. A 28-as kilométertől még mindig jelentős a 10 kilométeres torlódás. Ha bármi rendkívült látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
21: Petőfi Rádió.
22: Hírek.
23: Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és az egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet, hívta fel a figyelmet napi rendelőtti felszólalásában az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal, a helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. A Fidesz és az MSZP együtt lopta el az országot az elmúlt 20 évben. Az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 24 között egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek azért, hogy vele szerződjenek. Az ügyben 6 politikust és 2 vállalkozót vettek őrizetbe. Nem tudnak MR vizsgálatokat végezni a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Meghibásodott ugyanis a készülék hűtési rendszere. A betegeknek ezért Debrecenbe, Hatvanba, Kistárcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Géza kórház honlapján. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa völgyi régészeti parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A rajzok az egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrából az időszámításunk előtti 22 ezer és 17 ezer év között virágzó szolutréi kultúrából származnak. A régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része.
22: Petőfi Rádió. Időjárás.
23: Ma még többfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap viszont országszerte sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
22: A hírek után...
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
22: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szuper délután, 2 elmúlt, és már is indul a képzeletbeli utazás velünk itt a Petőfin. Elsősorban annak a ma már 41 éves felállása rendelkező Ladánymene 27-nek, akiknek óriási érdemük a regizene magyarországi honosítása és megismertetése. Egy kis csavar az Ári Mafiától jön a Kell egy ház.
21: Itt egy újabb óra.
22: Kizáról.

0: bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar, egy sokkal barátságosabb arcát mutatja az időjárás, mint amikor 40 fok körül értékeket mérhetünk. 30, ez a max, amit egyelőre látok. Viszont több helyen elerett az eső, záporzivatal is kipattanhat, de semmi se szegjünk kedvünket. Odakint tulajdonképpen tombolhat kánikula, fújhat szél, eshet eső, van egy program, amihez tulajdonképpen csak egy kényelmes kanapé vagy ülő alkalmatosság kell. Ne feledd, hogy a MediaClick nyári kínálatában most a magyar animáció legkedveltebb klasszikusai sorakoznak fel, így a Talpres egy nyomozó Pityke őrmester, a Barkácsolás örökbajnok, a Mekkelek, vagy épp Mirmúra Kandúr, a családi kedvencek közül Frak, a Macskák réme, a Vízipók csodapók, ami történetein keresztül ugye elég szórakoztató és játékos formában ismerteti meg a vízi élővilág sokszínű lakóit a nézőkkel. Vagy épp a fantázia világába elrepít minket Pompom a mesén keresztül, ahol a szőrgombóc főhős különös barátai Gombóc Artúrtól festéktüsszentő Habcibenőig játékosan tanítanak elfogadásra, barátságra és a képzelet határtalanságára. A MediaClip gyerekválogatásában tehát egész nyáron ne feledd, ingyenesen elérhetők a magyar animáció legnagyobb klasszikusai, így a legforróbb napokon is, vagy akár esőben garantált a felhőtlen kikapcsolódás.

az erdélyi magyar indie rock együttes, a 4S Street, akinek a dalai legfőbb inspirációját a hétköznapok adják, így a görbetükör helyett inkább ő képet próbálnak festeni mindig a mindennapjaikról. Az elmúlt időszak természetes lenyomata pedig a tavasszal bemutatott 4S járat című új albumuk, amiről bizonyára majd a művészetek völgyén is hallhatsz jó pár dalt. A folytatás pedig a Honeybee-té, akik összhang turnéjuk következő állomásán az újszegedi szabadtéri színpadon szórakoztatják majd a közönséget.

0: vagyok.
1: Híres hasonlóan Lacusnak, mint kiderült, elhozta az idei nyár a nagy őt, legalábbis nagyon szorítunk, hogy ez így legyen. Neked esetleg már régóta megvan, vagy még keresed az igazit? Nyáron mindig könnyebb ugye az ismerkedés, akár a fagyizóban, a sorban várakozva is mehet egy izgi pillantás, beszélgetés kezdeményezése, vagy ma leginkább az esőtől menekülve megpihenve, például egy kapujában, vagy busz megállóban. Vagy itt a foci VB, sok ilyen óriás kivetítő lehet követni az eseményeket, Portugál és Spanyolország, ma este 9 órakor, bizonyára sokan izgulnak majd és szurkolnak, te melyik csapatnak, akár megíratod a 06303030380-as számon, szegény angol játékosról szólnak egyébként most a hírek, ugyanis Henderson megpróbált átugrani tegnap egy reklámtáblát a meccs végén a nagy örömújongásban, csak hogy a szegénynek nem sikerült, túl jól megcsúszott, és olyan szerencsétlenül esett rá a kezére, hogy lehet, hogy eltört a csuklója, szegény kórházban ápolják most. Na hát sok-sok esemény itt a nyáron, akár adhatsz ötleteket, én pedig zenében most az esti Kornéltól játszom a következő dalt.

0: Kovács Gergővel együtt itt a Petőfi 3 órához érkeztünk. Megérkezett Szeglédi Edit is a legfrissebb hírekkel. Bár is haradod, megy jön Freddy!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szeglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A NATO-tól kéri légvédelme megerősítését Ukrajna. Békésben károsított meg idős embereket egy unokázós csaló.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két kamion ütközött az M43-as autópályán Makó térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirendelőti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő rövid időn belül elvitte. A nyomozóknak az ismétlődő bűncselekmények alapján sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársát keresik. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetés csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. A Debrecen a csoportkörben kezdheti meg szereplését a női kézilabda Európa Ligában. A Vác a selejtező első, az Esztergom pedig a második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe. A Debrecenen kívül mentesül a selejtező alól a címvédő francia Dijon, a Csikós Lucát és Szabó Annát foglalkoztató legutóbb ezüstérmes német Thüringer és a dán Ikast is. A Tottenham Hotspur hivatalosan is bejelentette Sandro Tonali szerződtetését a Newcastle United-től. Az olasz válogatott középpályás klubrekordot jelentő átigazolási díjért érkezik Észak-Londonba. Brit sajtóértesülések szerint a Tottenham közel 100 millió fontot fizet. A közmédia vezetője Horváth András menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt, ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a jövőben a napilapot. A kiadott közleményben szerepel, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma még több felé lehetnek záporok, zivatarok, holnap sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 23, a Tiszató 27 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Kisebb nagyobb esőzés, több fokos leülés itt ott az országban. Igen, változatos a mai időjárásunk, köszönhetően annak a hidegfront, ami súrolja hazánkat. Változatos a magyar zenei kínálat közben itt a Petőfin. Három elmúlt szép délutánt, a sort ezúttal Freddy kezdi.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: Többen is jelezték hallgatóink közül, hogy az M0-áson Maglód és a Gyáli lehajtó között egy kamionból áru borult az úttestre, üvegek mindenhol, közben az útinform is frissített. A 46-os kilométernél kell forgalomkorlátozásra számítani, a kialakult dugó már meghaladta a 6 kilométert. Közben több helyen is eleredt az eső, az M0-ás keleti szektorán az ivataros időjárás miatt vizes útborkolat mellett lehet autózni, óvatosan az időjárási körülményeknek megfelelően tessék autózni. Az M1-esen pedig van egy szintén egy torlódás, ami már meghaladta az 5 kilométert, akár 50 perc is lehet a többlet menetidő. Hegyeshalom felé Győr térségében ugyanis terelésképítési munkák miatt lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és 128-as kilométer között. A városon keresztül kerülni lehet, viszont az egyes főúton is torlódás alakult ki a Győrből kifelé vezető szakaszon. Sokan választják ugyanis ezt az alternatív megoldást. Vigyázz magadra, balesetmentes közlekedést, ha egyéb infód van 0630 30 33 180, SMS-ben és Viberen is jelezheted nekünk.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Ez a Petőfi Rádió.

0: Blanche búcsúzott tőlünk itt a Petőfinen. Nem könnyű az elválás, főleg ma a csók világnapján, amit az egész világon ilyenkor július 6-án ünnepelhetünk. Máig tisztázatlan, hogy ki kezdeményezte, és hogy pontosan mikor is csattant el az első csók. Egyébként a legenda szerint egy fogászati társaság ötlete alapján lett csók világnap. Az Egyesült Királyságban indult mindez. Nem tudni, fontos szerepet játszott viszont a párkapcsolatok kialakulásában és fenntartásában ugye a csók, bár ugye nem minden korban és kultúrában számított ez természetesnek, egyes társadalmakban a nyilvános csókolózás illetlenség volt, máshol tiszteletadást vagy vallási szertartást jelentett. Csók közben pedig, amit érdemes tudni, akár 30-nál is több arcizom dolgozhat egyszerre, úgyhogy jó kis fészjoga is lehet. Itt a Petőfin pedig a Blaha Louisiana és a sűrű végtelen.
1: Sziasztok, Soblóher Barbara vagyok a Blaha Louisiana-ból.

hajszol a vérem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell. Jeleket látok, és nem érdekel.

Petőfi Rádió minden magyar. A Csók világnapján ma meg is van a program. Egy másik fontos információ pedig július 6-ához, hogy Magyarország területén, képzeld, ekkor vezették be a jobboldali közlekedési rendszert, 85 éve már egyébként ennek. Bonaparte Napóleon francia császári, ugyanis az európai kontinensen az utakon általánosan bal oldalon közlekedett mindenki. Ennek a pontos okát nem igazán lehet tudni, az elfogadott elmélet szerint az emberek azért közlekedtek a bal oldalon, mert így a jobb kezük, melyel szükség esetén ugye fegyvert rántottak, a szembejövő felé esett, illetve a kardot viselő lovasok is a bal oldalukon viselték azt, és jobb kézzel rántották elő, ami ez a bal oldali közlekedés volt kényelmesebb. Viszont 1941. novemberében általános lett az európai kontinens országai közül, egyébként egyik utolsóként Magyarországon is, hogy jobbkezes közlekedés lesz, és igaz, a váltás július 6-án volt, de csak Budapesten kívül, a fővárosban is környékén csak november 9-én tértek át a jobboldali közlekedésre, és nem volt olcsó mulatság, a fővárosnak az átállás 12 millió pengőjébe került, Magyarország hivatalos fizetőeszköze volt ugyanis ez akkor. A költségcsökkentés miatt egyébként a híveknél és a föld alattinál megmaradt a baloldali közlekedés, és a Gödöllői hév ma is baljáratú, a Kisföld alattinál pedig csak 1973-ban tértek át a jobboldali közlekedésre. A lakosságot akkor hirdetésekkel, plakátokkal és hangos bemondó kocsikkal is figyelmeztették, valamint a taxik, a villamosok és a buszok elejére hatalmas piros táblákat is felszereltek, és az adott napon 1600 rendőr is szolgálatban volt. A jobboldali közlekedés első napja vasárnapra esett, most pedig a hét első napján itt a Petőfin jön a hosszú lépés. Köszönöm.

0: Lendületes magyar dalok a folytatásban is, itt a Petőfi 4-től már a Petőfi csúcsban, Szikora Tom irányítása mellett, akinél ma is lesz játék, vagyis ha szeretné a Petőfis ajándékcsomagot, akkor nagyon figyeld a részleteket. Számunk 0-30-30-30-380, ha üzennél, SMS-ben vagy Viberen, ezt ne feledd, a hírek után pedig Dániel Fi és a Mamma Mia indítja az órát. Szép délután!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadói péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Elszórtan kialakulhatnak még záporok, zivatarok. Már holnap tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról. Folytatódik a szúnyoggyérítés.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M0-ás autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Maglód térségében. A 46-os kilométernél forgalomkorlátozásra számítsanak, a kialakult dugó meghaladta a 6 kilométert. Az M0-ás autóút keleti szektorán a zivataros időjárás miatt vizes útburkolaton kell autózni, emiatt vezessenek az időjárási körülményeknek megfelelően. Két autó karambolozott az M7-es autópályán, Budapest felé vezető oldalon Siófok térségében a 97-es kilométer a belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. A 77-es főúton Nemesvámos térségében három autó ütközött, a 3-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk hosszát, és visszavezetni az újraválaszthatóságukat. A javaslat szerint korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Pósvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma még többfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Délután 4 óra van. Akár dolgozol, akár a szabadságot töltöd, számíthatsz ránk a folytatásban is. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Ma délután is nyereményjátékot indítok. Petőfi Rádiós ajándékcsomag lehet a tiéd. Maradj velem, és mondom a részleteket.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: korlátozásra, tehát 6 kilométeres dugó az M0-áson, az M5-ös felé Magló térségében. Két kamion ütközött össze Makó térségében az M43-as autópályán az M5-ös felé, a 42-es kilométernél le van zárva a külső sáv. Baleset van tehát az M43-ason, Makónál az M5-ös felé vezető oldalon. Két személyautó karambolozott az M7-esen Siófok térségében Budapest felé a 97-es kilométernél. Itt a belső sáv van lezárva, tehát baleset az M7-esen Budapest felé Siófoknál a 97-es kilométernél. A 77-es főúton pedig Nemesvámos térségében három személyautó ütközött össze, a 3-as kilométernél egy sávon megy a forgalom. Tehát baleset a 77-es főúton Nemesvámos térségében. És te merre vagy, merre indultál? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, dolgozzunk össze, és adj hírt Turkebéről, Kelebiáról, Bajáról. Csörgess a 061-759-6060-on, nagyon köszönöm előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

a hétfőt csak ezekkel a zenékkel élhetjük túl. Follow the Flow, beszívom, ezt hallottad nálunk a Petőfi Rádióban, minden magyar. Hamarosan pedig játék következik, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Hogy hogyan? Először is figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz SMS-ben a 0630303380-on. Írd meg, hogy melyik az óra nyerőslágere, előadót és dalcímet, és ha gyors vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét és vidd a nyereményt. Ilyen egyszerű. A játék pár perc és indul.

0: már. BSV éld át a Petőfi Rádióban minden magyar. Ez volt az óra szerencse száma, amely egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot érhet. Remélem, hogy neked akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on SMS-ben, és hogy ki volt mindenkinél gyorsabb. Hamarosan őt hívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A délutáni csúcsban tőlünk kapod a legtöbb útinfót. 20 percenként jelentkezünk az aktuális forgalmi infokkal. Figyelem, az M1-esen Győr térségében a határ felé vezető oldalon terelést építenek ki. A torlódás már meghaladta az 5 kilométert, és akár 50 perc is lehet a többletmenetidő. Tehát az M1-esen torlódás tapasztalatú Győr térségében a határ felé vezető oldalon mindenképp plusz menetidővel tervez. Baleset van az M0-áson Magló térségében az M5-ös felé, a kialakult dugó meghaladta a 6 kilométert, tehát baleset az M0-áson Maglódnál az M5-ös felé vezető oldalon. És továbbra is aktuális, hogy a 77-es főúton Nemesvámos térségében három személyautó ütközött össze a 3-as kilométernél, ezért van forgalomkorlátozás, tehát a 77-es főúton Nemesvámos térségében a 3-as kilométernél. Dolgozzunk össze, és várom a további közlekedési infokat. Adj hírt Pápáról, Nyírturáról, Mezőkövesdről, csörgess a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
2: Szevasztok, én kérjük.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 16:43-kor játszunk a folytatásban, hiszen nemrég játékot indítottam, és ki volt mindenkinél gyorsabb, ki volt az első üzenetküldő, az már is kiderül. Nála csörgök. Most mindenki nézzen a telefonjára.
1: Köszönjük, Reni vagyok.
0: Hello, szia Reni, én pedig Szikora Tomi, Petőfi Rádió.
1: Szia.
0: Játszottál már velünk korábban, vagy ez az első alkalom?
1: Hát egy pár hete nyertem, és most az esélytelen nyugalmával indultam, hogy úgyse sikerül még egyszer, és most nem jutok szóhoz az örömtől.
0: Na hát figyelj, kinek szeretnél nyerni Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, vagy csak nagy a család, és úgy gondolod, hogy kell két készlet?
1: Hát egy készletem van, mert én mozi jegyet nyertem múltkor, de a Petőfi is ajándékcsomagra gyúltam igazából, akkor is csak nem tudtam, hogy itt lett.
0: Értem, nyerni. Tehát akkor másik játékon nyertél. Oké, akkor igen. Figyelj, meg vagy bent, vagy bekerültél, ne izgulj. Két kérdésem van. Az első, hogy mondd el kérlek, hogy mi volt az óra nyerőslágere.
1: A BSV-től az Ildát.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogennyét tudod?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, szuper vagy, Reni, akkor megvan, te nyertél ma délután.
1: Most nem akarok fölsikonyálni, de sikonyálnék egyet örömmel, mert annyira örülök neki.
0: Akkor tedd meg! Hogyan örül egy Petőfi Rádiós nyertes?
1: Ó, de örülök, köszönöm szépen!
0: Megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomagod, ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz, úgyhogy megy postán majd neked, jó?
1: Ó, szuper, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök.
0: Na és miközben örülsz, miközben ért a meglepetés, mit csinálsz most épp?
1: Hát még dolgozok.
0: Dolgozol?
1: Sajnos.
0: Meddig?
1: Igen. Fél hatig, ma hosszú napos vagyok, mert hogy több nap kicsit előbb el tudjak menni.
0: És mi a melód, azt elárulod?
1: Adminisztrátor vagyok egy Baromfi vágóhidon.
0: Melyik részén az országnak, hol hallgatsz minket?
1: Baranya megye.
0: Ott jó idő van, nem? Ott egész kellemes.
1: Igen, itt mindig jó meleg van.
0: Ellenben itt Budapesten, én amikor értem a rádióba, akkor én pont eláztam, tehát náluk ilyen eső volt és 20 fok, de ti akkor úgy tűnik, hogy a napsütésben fürdöztök ma.
1: Igen, délőtte kicsit be volt borúva, de már egészen jó sütalap és melegszik az idő.
0: Na és valamikor lesz azért szabadságot, pihenésed idén nyáron?
1: Ó, persze, augusztusban leszek többször szabadságon, meg azért júliusban is leszek el hónap végén, úgyhogy azért lesz szabadság bőven.
0: Na szuper, csak onnan meg ne szakadj itt nekem a munkába, mert a következő dalt is neked játszom. Ez Jude Law és a Miért ne, ezt is neked küldöm a nyeremény mellé.
1: Ó, pont szeretem ezt a számot is.
0: A mai nyertesünk tehát Reni, de holnap te is szerezhetsz Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Játsz velünk délután 4 és 5 óra között.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen

Gombban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál, bent te is velünk így jégesőr. Nem kér.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 5 óra lesz. Hát ez a hétfő csak akkor lehet jó, hogyha A. vagy kaptál fizút, B. szabadságon vagy. Rám a következő órában is számíthatsz, munka után lazuljunk együtt. A kezdés a Solvay és a Kalandor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Ma még elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A NATO-tól kéri légvédelme megerősítését Ukrajna. A Szegedi Városháza udvarán idén-nyáron is várják a közönséget.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében terelés kiépítési munkák miatt lezárták a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométer között. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. Egy teherautó rakománya az útra borult az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Maglód térségében. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó 10 kilométeres. Az ellenkező oldalon, de szintén a keleti szektorban több jármű ütközött Gyál térségében. A 34-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Kiégett egy autó a 21-es főúton Jobbágyi térségében, a Pásztó felé vezető oldalon a 19-es kilométernél csak egy sáv járható. A 77-es főúton Nemesvámos térségében három autó ütközött, a 3-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szöllősi Györgyöt, a közmédia vezetője Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személyi döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Színházi előadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket mától a Szegedi Városháza udvarán. Az augusztus 1-ig tartó színházi esték és a Muzsikáló udvar programsorozat Varsányi Anna ráadásul című zenés vígjátékának bemutatójával kezdődik. A hétvégén Woody Allen Játszd újra Sam című klasszikus komédiáját tekinthetik meg az érdeklődők.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Ma még többfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 5 óra után is a nyár legnagyobb magyar zenéi színesítik a délutánod. Akár munkában vagy munka után hazafelé elkísérlek, utitásod leszek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben a hangulatot a Soulwave csinálja. Itt a Kalandor.
6: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az egyik új kedvencünk, ha nem ismerte fel a Sázem, akkor mondom, Zaporozsec, Mezőmisi, köszi, ezt hallottad nálunk.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A hétfő délutáni csúcsforgalomban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. Ilyenkor a délutáni csúcsban 20 percenként. Figyelem, több mint 10 kilométeres a dugó az M0-áson, mert egy teherautó rakománya az útra borult Maglód térségében az M5-ös felé. A 47-es kilométernél le van zárva a külső sáv, és ezért van több mint 10 kilométeres dugó. Mindez tehát az M0-áson Maglód térségében az M5-ös felé. Az ellenkező oldalon pedig baleset van Gyárnál a 34-es kilométernél. Itt is lassabb haladásra készülj. Tehát baleset az M0-áson két helyen, Gyálnál az M3-as felé, valamint Maglódnál az M5-ös felé. Az M3-as bevezető szakaszán is baleset történt a Szent Mihály úti lehajtó után. Itt egy személyautó a belső szallag korlátnak hajtott, jelenleg nagyjából 2-3 kilométeres a kocsisor, mindez tehát az M3-as bevezető szakaszán, és az 1-es főúton Biatorbágy térségében egy személyautó motoros gázolt. Itt a 13-as kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset Biatorbágy térségében az 1-es főúton. És te merre vezetsz, merre vagy éppen? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból, adj helyzetjelentést Hajdúszoboszlóról, Kiskörösről, Kalocsáról, hívd most 061-759-6060, dolgozzunk össze!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Van az az életérzés, amikor minden egy kicsit könnyebbnek tűnik. Hosszú esték, baráti találkozások, autózások és azok a dalok, amiket elég egyszer meghallani, utána egész nap dúdolja az ember. Na a következő szám pontosan ilyen, lendületes, fülbemászó és tele van nyári energiával. De s új dal a következik a Petőfi Rádióban, itt a Kiskece.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kiskece lány a sötétben, vele vér a dráma hajtott.
1: Minden magyar.

0: dal, amit akárhányszor meghallgatok, mindig libabőr vagyok. Csinszka felsütött a napsugára, a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Egész délután 20 percenként jelentjük a friss közlekedési infokat neked. Haza kísérünk, haza vezetlek. Több mint 10 kilométeres a dugó az M0-áson, mert Magló térségében az M5-ös felé egy teherautó rakománya az útra borult. A 47-es kilométernél le van zárva a külső sáv, és a torlódás kihat az M31-es forgalmára is. Tehát több mint 10 kilométeres dugó van az M0-áson, az M5-ös felé Maglódnál. Az ellenkező oldalon pedig korábban Gyál térségében volt baleset a 34-es kilométernél, itt a kocsisor már feloszlóban van. Tehát baleset az M0-áson két helyen is, Magló térségében az M5-ös felé, valamint Gyál közelében az M3-as felé vezető oldalon. Kiégett egy személyautó a 21-es főúton Jobbágyi térségében, a Pásztó felé vezető oldalon a 19-es kilométernél csak egy sávjárató, mindez tehát a 21-es főúton Jobbágyi térségében. És baleset van Biatorbágynál az 1-es főúton, egy személyautó motorost gázolt a 13-as kilométernél, itt a forgalom csak egy sávon halad. Baleset tehát az 1-es főúton, Biatorbágy térségében a 13-as kilométernél. És neked mi az úti célod, merre vezetsz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Na meg azt is megírhatod, hogy kinél hány fokot mutat az autó. Az ország középső részén több helyen zivatarok frissítik az időjárást. Például Jászberény térségében csak 19 fok van, Nyíregyházánál 27 fok, Szigetvárnál pedig 29 fok. De várom a még frissebb helyzetjelentéseket. A telefonszámunk 061-759-6660.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: A zenékutyát pedig a 30Y-nal folytatjuk. Fürdőzök a Balatonnál, ez szól a Petőfi Rádióban most.
2: Honnan is?

0: Petőfi Rádió minden magyar, július 6-a, Csaba napja, Isten éltesse az ünnepelteket. Köszönsd őket rajtunk keresztül akár egy zenével, 7-kor indul a kívánság műsor. Add le a rendelésed most, akár Viberen, Petőfi Rádió néven találsz minket. 6 után itt a Blahalúzián.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor.

0: 0630 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Elszórtan ma még kialakulhatnak záporok, zivatarok. Orosz kőolaj finomítót ért ukrán támadás. Erdőtüzek pusztítanak Európában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a belváros felé a Szent Mihály úti lehajtó után egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott. A 10-es kilométernél a belső sávon vesztegel a sérült jármű, emiatt 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében egy autó motorost gázolt, a 13-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora a kár. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolajfinomítójában évente több mint 21 millió tonna nyers anyagot tudnak feldolgozni. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az ukrán fővárosban múlt csütörtökön 31-en vesztették életüket. Sürgősséggel már holnap elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosítás tervezetét, miszerint egyebek mellett megszűnik Sulyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezet módosítás ellen. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szöllősi Györgyöt a közmédia vezetője Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személyi döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Ma még többfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 6 óra után is olyan magyar zenéket játszok a Petőfi Rádióban, amelyek feltöltenek egy fárasztó hétfői munkanap után. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Ja, hogy a szabadságot töltöd? Elnézést, akkor lazuljuk együtt. Itt a kezdés, Vlahalúzián a sokat bír.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: borult, szintén az M0-áson, de Magdódnál, a 47-es kilométernél az M5-ös felé vezető oldalon. Itt mindig hatalmas a dugó, aki teheti, kerüljön, tehát baleset az M0-áson, Maglód térségében az M5-ös felé vezető oldalon. És szintén aktuális, hogy Biatorbágy térségében az 1-es főúton egy személyautó motoros gázolt a 13-as kilométernél. Éppen ezért itt a forgalom csak egy sávon váltakozva megy, és torlódás tapasztalható, tehát az 1-es főúton, Biatorbágy térségében a 13-as kilométernél. És te merre vezetsz, mi az úti célod? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Zákányszékről, Várpalotáról, Bábolnáról. Hívj most 061-759-6060. Nagyon köszönöm előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Nagykanizsától Szombathelyig. Nálunk csak magyar zenét hallasz. Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így és akkor is, ha neked

Petőfi Rádió minden magyar. Következik az egyik kedvenc újdonságunk, Fluor, Sosehol, Keserű. Belehallgatunk a készülő Fluor lemezbe a folytatásban. Itt egy dal, amely nem szépíti a valóságot. Egyszerűen kimondja, amit sokan éreztek már egy szakítás után. Egy történet a csalódásról, a nosztalgiáról, és arról, hogy néha a humor és az önirónia segít átvészelni a legnehezebb időszakokat. Fluor most egy olyan érzést fogalmaz meg szerintem, amivel sokan tudnak azonosulni, amikor már szeretnél tovább lépni, de egy részed még mindig a múltban ragad. Ez a Keserű a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Ha valaki éppen utazik A-ból B-be, akkor mint ahogy mindig ma is együtt vagyunk, dolgozzunk össze, várom a közlekedési infokat és mondom is ezeket. Még mindig körülbelül 10 kilométeres dugó van az M0-áson, az M5-ös felé Magló térségében. Itt korábban egy teherautó rakománya az útra borult, éppen ezért a 47-es kilométernél le van zárva a külső sáv. Mindez az M0-áson, Maglódnál az M5-ös felé. Szintén M0-ás, a déli szektorban Sziget-Szentmiklós térségében két autó ütközött össze a 21-es kilométernél. Nagyjából 3 kilométeres dugó van az M0-áson, Sziget-Szentmiklós térségében. Az M1-esen pedig szintén lassulás tapasztalatú a főváros felé vezető oldalon, Herceghalom és Biatorbágy között, valamint a Grébicsi pihenő térségében, de nagyjából egyébként szerintem ez elmondható a határ felé vezető oldalon is. Lényeg, hogy tart a pálya bővítése Budapest és Tatabánya között, mindenképp plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen autózol. Vigyázz magadra, számítok a további infokra, a legfrissebb helyzetjelentésekre, Nagykőrösről, Soltról, Orosházáról, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
0: Petőfi Rádió.
2: Karamell, Szabades, és ezzel folytatjuk most a Petőfi Rádióban, de egy hét után mit játszak, erről csak is te dönthetsz. Hogy miért? Hamarosan kezdődik a kívánságműsor, hív most!

0: 4 Street hova tűntél? A Petőfi Rádióban minden magyar. Héttől pedig te mondhatod meg, hogy melyik dal legyen a következő. Kezdődik a kívánság műsor. Hívja 061-759-6060-on. Zsóka választotta az első dalt Tamásnak. Tétek a Follow the Flow és a Maradok távol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 06 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét kultúrában.

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyorspác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Elszórtan kialakulhatnak ma még záporok, zivatarok. Holnap tárgyalja a parlament az alaptörvény 17. módosítását. Nem működik az MR-készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Egy teherautó rakománya az útra borult az M0-ás autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé Magló térségében. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. A kialakult dugó 10 kilométeres, és ez kihat az M31-es autópálya forgalmára is. Az M0-ás autóúton a déli szektorban Sziget-Szent Miklós térségében két autó ütközött. A 21-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta a 3 kilométert. Az 1-es főúton Béatorbály térségében egy autó motorost gázolt, a 13-as kilométernél fél pályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Sürgősséggel már holnap elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosítás tervezetét, miszerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezet módosítás ellen. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirendelőti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. Nem tudnak MR-vizsgálatokat végezni a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Meghibásodott ugyanis a készülék hűtési rendszere. A betegeknek ezért Debrecenbe, Hatvanba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Géza kórház honlapján.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó estét kívánok, Katona László vagyok. Kijelölte 15 fős keretét Cseh Sándor, a Magyar Női Vízilabda Válogatott Szövetségi kapitánya a Sydney Világkupa döntőre. A januári Európa-bajnoksághoz képest 3 helyen változott a csapat összetétele. A Laksa King, a Horváth Zsófi és Lendvai Zoe azon játékosok, akik ott lehetnek Ausztráliában, míg Leimeter Dóra, Ribanszka Natasa és Aubiri Tekla nem lesz ott a spanyolok ellen kezdő csapatban. A Tottenham Hotspur hivatalosan is bejelentette Sandro Tonali szerződtetését a Newcastle United-től. Az olasz válogatott középpályás klubrekordot jelentő átigazolási díjért érkezik Észak-Londonba. Brit sajtóértesülések szerint a Tottenham közel 100 millió fontot fizet, és 2032-ig ír alá. A címvédő Tadej Pogacar győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszán, ezzel át is vette a sárga trikót a dán Jonas Vingegaardtól. Köszönöm a figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma még több felé lehetnek záporok, zivatarok, holnap sok napsütésre számíthatunk, a szél megélénkül. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: 7 óra van, kezdünk. Az élő kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. Közel 120 perc a tiéd. Mondd meg, hogy kinek játszom a következő dalt. Akár a névnapos Csabáknak, vagy a születésnaposoknak? Hívd most 061-759-6060, ez a kívánságvonal.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Erre a számra írt nekünk Vanda. Szia Tomi, kérhetünk egy számot a grill partinkhoz? Korád, a negyedik gyerkőcünk 4 éves, és megtanult kétkerekűn biccajozni, szóval van okunk az ünneplésre, írja a Vanda. Kedves Korád, gratulálunk neked, nagyon boldog születésnapot! A kedvenced már bekészítve, Manuel és a Popstar. De hogy még kinek játszhatom, köszönhetjük Bognár Mónikát Őri Szentpéteren. Nagyon sok boldog születésnapot kívánnak neked az esküvői megrendelők, Judit és Petra. Kedves Mónika, Isten éltessen! És hogy még kinek játszom a következő dalt, azt már nem én mondom, hanem te. Csörgünk a 061-759-6060-on. Halló!
3: Szevasztói Pisti, Vásáros Namény.
2: Szia Pisti, milyen az idő Vásáros Naményban?
3: Hát most elviselhető, már Tomi.
2: Nincs akkor az a nagy forróság?
3: Nincs, igen, visszaesett egy pár fokot, kellemes volt ma is.
2: Nem Istennek.
3: Tomi, szeretnék köszönteni egy Gulácson egy Nánási László nevű urat, 73. születésnapi alkalmából. Pisti köszönti Vásáros Naménból.
2: Na és te honnan ismered őt, azt elárulod?
3: Kérlek szépen, a húgomnak a násza.
2: Akkor felköszöntjük őt is most a Petőfi Rádióban.
3: Jó.
2: Köszönöm, hogy hívtál, Pisti. Köszi, minden jót, jó egészséget neked. Szia! Manuel Popstar, ez adja a hangulatot grillpartihoz, munkához, vezetéshez, medencézéshez, és te hol hallgatsz minket? Várom, hogy írj, vagy csörög be, ne légy szégyellős, 061-759-6060 a telefonszám.

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Angéla írt nekünk, aki a férjének Zsoltinak választotta a következő dalt, hiszen tegnap volt a születésnapod, amit állítólag jól meg is ünnepeltetek. Ennek az emlékére címzi a következő számot, és üzenik, hogy Bendével együtt nagyon-nagyon szeretnek téged. Isten éltesse az ünnepeltet. Csörgünk a 061-759-6060-on. Halló!
3: Álló, Bakos Mihály, a kívánság műsorba szeretnék telefonálni.
2: Igen, a legjobb helyen vagy, kedves Mihály. Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Igen, a Borka Évikének küldeném akkor Földeákra, ő a kedves kis ápolónőm. Nagyon aranyos, és sok szeretettel küldeném neki.
2: Meg van beszélve, rendelés felvéve. Csík zenekar, olyan ő, ezt hozom a Petőfi Rádióban.
4: Olyan ő, hogy megáll a szívem kalapán, mégis olyan ember,

Csokoboly, csokobú, de most senki szomorú, nincsen körülöttem. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: És Tomi ezen a számon várja a közlekedési infokat is. Figyelem! Korábban az M0-áson volt nagyobb dugó Magló térségében az M5-ös felé, mert egy teherautó rakománya az útra borult. A legutóbbi hírünk az, hogy körülbelül 10 kilométeres dugó van, mindezt tehát az M0-áson, Magló térségében az M5-ös felé. A 3-as főúton pedig 60 határában egy személyautó motorossal ütközött, a 25-ös kilométernél van forgalomkorlátozás. Baleset tehát a 3-as főúton, 60-nál a 25-ös kilométernél. Vigyázz magadra! Várom a további útinfokat, és jöhetnek a zenei kedvencek, hogy ki mit hallgatna szívesen. Ez a kívánság műsor. Például a következő dalt Petra választotta, anyának és apának, éppen együtt tartanak haza Komlóra. Itt Azaria és a Formó.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: 60-60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, Tomi, Gizmo vagyok.
2: Háló, szia Gizmo. Hogy telik eddig a nyarad?
3: Jól, kis munkával, meg pihenéssel.
2: Remélem azért több a pihi, mint a munka. Vagy egyelőre, fele-fele, vagy munka több, hogy állsz?
3: Munka több.
2: És mikor lesz pihenésből több?
3: 16-ától megyek 5 napra Gabonkára, Enyingre.
2: Aha.
3: Enying mellé.
2: Na, szuper. Akkor ezt már várod, gondolom.
3: Igen.
2: Kinek szeretném ma este számot küldeni?
3: Anikónak, Józsinak, Vivinek, Nikinek, meg persze nektek be a stúdióban, meg aki szereti.
2: Uh-huh.
3: Ez Rúzsa Magdiban lehet.
2: Persze, hogy lehet. Ráadásul a legfrissebb dalt hozom tőle. Rúzsa Magdi, Rúzs, itt a Petőfi Rádióban.
3: Oké.
2: Okay. Köszi, hogy hívtál.
3: Ja, szia.
2: Szia. Mást is szívesen meglepünk. Ez a kívánság műsor. Hívd most.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nelly írt nekünk, hogy a legjobb barátnőivel, Ritával azt ünneplik, hogy minden vizsgájuk sikerült ebben a fél évben. Végre most össze tudták hozni, úgyhogy a ma este csak az övék. Gratulálok nektek, csajok, a kedvencetek pedig bekészítve, és pár pillanat múlva a tiétek. Elefánt Kár.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma még elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése Ukrajnában. Ékszereket raboltak egy dél-franciaországi múzeumból.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Egy teherautó rakománya az útra borult az M0-ás autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Maglód térségében. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. A dugó még mindig több kilométeres, ami kihat az M31-es autópálya forgalmára is. Az M85-ös autóút Sopron felé vezető oldalán Csorna térségében egy autó hajtott a külső szalagkorlátnak, a 24-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni azt. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozó után. Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és az egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet napi rendelőtti felszólalásában az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal, a helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A kormány a megye és a kormány megbízott megnevezésének használatára térne vissza összhangban az alaptörvény 17. módosításával. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Több millió euró értékű ékszert raboltak el a kelet-franciaországi La Luque múzeumból. A híres ékszerész, üvegművész és családja műveit őrző múzeumot rabolták ki. Az állarcos rablók betörték a múzeum ajtaját, kikapcsolták a riasztórendszert és mintegy 20 műtárgyat vittek el. A párizsi Louvre múzeumot tavaly rabolták ki, mintegy 88 millió euró értékű 8 francia királyi korona ékszert vittek el a tolvajok. Több gyanúsítottat már őrizetbe vettek, de a zsákmányt azóta sem találták meg.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma még többfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül. Éjszaka 12-18, holnap napközben 27-33 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 óra után folytatjuk. A kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. 9-ig te mondhatod meg, hogy melyik legyen a következő magyar dal, és hogy kié legyen, kinek játszam. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Köszönj fel rajtunk keresztül a névnapos tabákat, vagy a születésnaposokat.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20-21, rengetegen együtt vagyunk, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is, mert hogy élőadást, élő live-ot indítottam a TikTokon, Petőfi Rádió stúdió néven. Az elmúlt másfél percben millióan csak

0: éjszakára dolgozni. Ez az első műszakjainak egyike, ami éjszakás, úgyhogy Milán, egy kalappal neked sok sikert, kitartást, és hát tartom benned a lelket. Fatima kislánya Viki születésnapos, ők most éppen hazafelé tartanak, mert hogy egész délután strandoltak, úgyhogy meglepünk kedves Viki a következő dallal. Isten éltessen! Bagosi Brothers Company, ha rólad szólna, a kedvenced már bekészítve. Viki Viberen csatlakozott hozzánk, hogy ők ma kirándulni voltak a Tiszatónál, és éppen hazafelé tartanak. A párjának Beninek címzi a következő számot, üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek. Ritáig pedig nyaralás közben hallgatják a Kívánság műsort, azt írták, hogy Budapesten töltenek néhány napot, aztán pedig indulnak Hévízre. A fiait, Bencét és Kristófot, valamint a párját, Zsozsót szeretném megajándékozni egy dallal. Élvezzétek a nyarat! Bagosi Brothers Company, ha rólad szólna, ez a tiétek!
1: Petőfi Rádió Kívánság műsor.
2: A stúdióban Szikora Tamás.
3: Álmomban még látlak téged,

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20:34 a pontos idő, a műsor full élő, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is. Rengetegen együtt vagyunk, már 27600 like-nál tartunk, és mindenki szeretné meghallgatni a következő dalt. BSV, Nagy Bogi, Always Be Mine. Ezt fogom játszani, de hogy kinek, kiknek? Például Kenyerről hallgat minket Andi, Zoli, Frida, Ati és Betty. Nagy pacsi nektek, és köszi, hogy ma este is minket választotok. Mici csatlakozott hozzánk Debrecenből, Kriszti Sátoraljaújhelyről. Köszöntöm Anettet Németországban, ő ott nem csak hallgatja, hanem nézi is az adást a TikTokon. Kitty Anarsol csekkolt be hozzánk, aki saját magának választotta a következő dalt, míg Dávid Debrecenbe a kamionosoknak, a billentyűseknek szeretné küldeni a következő számot, és kitartást kíván nektek a műszakban. Mi is ezt kívánjuk, és veletek leszünk a folytatásban is. Ez már egy üzenet Szepitől. Hello Tomi, egy pörgő számot szeretnék kérni a páromnak, aki most éppen a hotdogot csinálja a vacsira. Köszi szépen, oké, akkor vacsi mellé is játszunk dalt. Mihály feleségét, Gabriellát is meglephetjük Ácson. Üzeni neked, Mihály, hogy nagyon-nagyon szeret téged. Küld egy nagy puszit, meg egy dalt. Húha, szerintem ez egy eltévedt üzenet lehet. Nagyon szeretlek, Jupiter, írja Andor. Ennyi volt az üzenet, összfíz, tehát nagyon szeretlek, Jupiter, írja Andor. Oké, üzi átadva. Köszöntetjük Zoli kisfiát, Barnát, aki ma 8 éves. Isten éltessen, Barna!
3: Happy birthday!
2: Azt írja, hogy mozizásból tartanak hazafelé, és közben a Petőfi Rádiót hallgatják, úgyhogy akkor a mozi, gondolom, az ajándék volt a születésnapi ajándék, meg ajándék lesz a következő dal is neked. Edina Misinek címzi a következő számot, és befutott Natália üzenete Budapestről, aki Balázsnak annyit üzenne, hogy szedd össze magad. Kérek szépen hangerőt a következő dalnak. BSV, Nagy Bogi, Always Be Mine. A Petőfi Rádióban ezt indítom, az élő kívánságműsorban.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
4: Jó.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is. 06-30-30-30-380. Itt SMS-t vagy Viber-t tudsz nekünk küldeni, de közben TikTokon is élőadásban vagyok. Petőfi Rádió stúdió néven neveztem el a live-unkat. Például ide csatlakozott hozzánk Kriszti, aki a kereszt apukájának, Csabának kíván rajtunk keresztül nagyon-nagyon boldog névnapot. Isten éltesse a Csabákat! Születésnapot is ünneplünk. Előre előszüri napozunk, mert hogy Anita csatlakozott hozzánk a komment szekcióban, írt, hogy hello Tomi, nekem holnap lesz a születésnapom, és saját magamnak válaszolnék egy Jude Law dalt. Oké, Anita, hát akkor előszüri napozunk, melegítünk a holnapi bulira. Jude Law Vroom már bekészítve. De hogy még kinek, kiknek játszhatom? Például Benny az apukájának címzi a következő számot, Ivett takarítja a virágboltját, úgyhogy saját magának címzi a következő zenét. Gina férje Bence munka közben hallgat minket valahol a határ. Kitartást kívánunk neked. Csatlakozott hozzánk Zsófi, aki a családjának választott zenét, és jött egy üzenet Atitól, ha jól látom, SMS pár másodperce. Szia, én egy jó pörgő számot szeretnék küldeni mindenkinek, aki szintén nehezebb időszakon megy keresztül, mint ahogyan én is. Sok erőt és kitartást mindenkinek, írja az Ati. Ati, tartjuk benned a lelket, Jude Law és a Vroom, ez pedig felpörget most téged, itt a Petőfi Rádióban, a kívánság műsorban.

0: Kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Sziasztok, Rajmi vagyok. Öcsémet szeretném felköszönteni a rádióban, hiszen ma van a 11. születésnapja. Szóval kedves Zéti Pakson, kívánunk neked nagyon boldog születésnapot és jó meccsnézést. Írja az üzenetet Rajmi. És ma így zárul a kívánságműsor. Holnap is számítok majd az üzenetekre 7 és 9 között a Petőfi Rádióban. Most kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal. Szép nyárestét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma este még kialakulhatnak záporok, zivatarok, kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik holnap. Az alaptörvény 17. módosítását holnap tárgyalja a parlament.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M85-ös autóút Sopron felé vezető oldalán Csorna térségében egy autó hajtotta a külső szalagkorlátnak, a 24-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik holnap Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a belügyi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést a Fidesz és a KDNP. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. A pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításáról is szó volt a parlament rendkívüli ülésén. A cél egy olyan rendszer kialakítása, ami valóban a minőségi oktatási nevelési munkát és a pedagógusok szakmai fejlődését támogatja, hangsúlyozta Müller Anna. A Tiszás képviselő szerint alapjaiban kell újra gondolni a rendszert, és egy olyat kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap sok napsütésre számíthatunk, a szél megélénkül, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúr Fitness, hogy hogy indult 1993-ban, és milyen lesz idén 2026-ban a Sziget. Ebben az órában ezekről is beszélgetek Gerendai Károly kulturális szervezővel. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fesztiválok világában fogunk kalandozni. Európa, illetve a világ egyik legnagyobb fesztiválja fűződik a velem szemközt ülő úriemberhez, aki egyébként nem csak a fesztiválok világában, hanem a gasztronómia világában és a kortárs művészetek világában is eléggé otthon van. Gerendari Károly velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jól jöttél, hello!
2: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Még mielőtt beszélünk erről a bizonyos sok évtizedes kulturális misszióról, ami van neked, nem csak az autóból, hanem egyenesen a Spitzbergákról érkeztél?
2: Így van, igen, tegnap este értem haza, mert hogy most ott voltunk egy pár napot a feleségemmel és barátokkal.
1: Mert hogy te ilyen nagy világutazó vagy, tehát hogyha nem arról van szó, hogy akkor szigetet szervezek, vagy a gasztronómia különböző bugyraiba ásom bele magam, akkor gyerünk és utazzunk sokat.
2: Hát igen, igyekszem az elmúlt években azért minél több időt úton lenni, és megismerni, amit csak lehet a világból, de azért hozzáteszem, hogy ez nem csak kikapcsolódás sokszor, hanem egyfajta ilyen inspirációs utak is, hiszen az ember, hogyha járja a világot, akkor és nyitott szemmel járja, akkor azért mindig láthat olyan dolgokat, amiből tanulhat, és esetleg az itthoni, akár a vállalkozásaimban, akár egyéb más területeken hasznosítani tudok.
1: Erre majd a későbbiekben visszatérünk, erre a bizonyos inspirációs forrásra, viszont tekergessük vissza az időkerekét. 1993-at írtunk, hogyha minden jól megy, tehát hogy még az elmúlt évezred végét írtuk, amikor jó magad még 21-23 éves fogtad magad, vagy fogtátok magatokat, többen voltatok is, úgy gondoltátok, hogy igaz, hogy nem csináltunk még ekkorát meg ilyet, de mi lenne, hogyha itt ezen a szigeten pár fellépő lenne, és az emberek megjönnének, Diák sziget.
2: Hát jó rég volt már, de igen, én akkor 22 éves voltam, amikor belekezdtünk, és valóban még ugye akkor Diák sziget néven, aztán pár évvel később lett belőle csak sziget, mert hogy ott az elején mindenféle ilyen félreértések adódtak ebből a névből, hogy ott így telefonálgattak, meg írogattak nekünk a szülők, hogy akkor hol kell ebbe a diák táborba befizetni a gyerekeknek, hogy ebédet is lehet előfizetni, meg mindenféle ilyen fura kérdések voltak, és akkor úgy éreztük, hogy talán ezt jobb, hogyha ezt a diák szócskát ezt kihagyjuk belőle, és akkor ugye egyértelműbb lesz, hogy mit is szeretnénk. Akkor is voltak már ilyen mindenféle szlogenjeink, hogy az egyik hogy volt, hogy kell egy hét együttlét, a másik, hogy itt mindent szabad, de semmit sem muszáj, és akkor így ehhez a diák szócskához próbáltunk egy ilyen világegyetemisták találkozója szlogent hozzáfűzni Müller Péter Sziámi tollából, mert ugye együtt indítottuk ezt az egészet. Akkor én még a Sziámi zenekarnak voltam a menedzsere, és ugye a Péterrel, illetve egy Szegfű Balázs, most már Karafiát Balázs nevű harmadik fiúval együtt indítottuk el, és alapvetően a barátainkkal kezdtük el ezt az egészet szervezni. Most már egy utólag azt gondolom, hogy nyugodtan be lehet vallani, hogy valójában inkább magunknak, meg a haveroknak, meg a haverok haverjainak, mert hogy ezt akkor egyáltalán nem gondoltuk, hogy ebből majd lesz egyszer akár egy nemzetközileg is jegyzett fesztivál.
1: Kicsit kinőtte magát. Hogy történt ez? Kicsit lássunk már bele, hogy emlékszel-e még arra, hogy nem tudom, leültetek a Sziámival, meg az említett srácokkal, és akkor nem tudom, kapucsinó mellett, egy sör mellett valahogy. Nem csinálunk itt egy rendszerváltás után pár évvel, vagyunk egy ilyen, nem tudom, Nyugat-Európára jellemző ilyen kis dzsemborit, vagy ki volt az alapötlet, vagy hogy építettétek fel?
2: Hát igazából az alapötlet az onnan jött, hogy valójában az EFOT nevű rendezvényről kezdtünk el beszélgetni a Péterrel, egy koncertről hazafele jöttünk éppen valahonnan vidékről, és így az arról beszélgettünk, hogy mi az, ami tetszik, és mi az, ami nem tetszik nekünk az EFOT-ba, és hogy milyen lenne szerintünk egy jó EFOT, és akkor egy ilyen véletlenek egybeeséseként, miután erről akár így több órát beszélgettünk, és úgy valahogy úgy megfogalmazódott bennünk, hogy milyen lenne szerintünk egy jó ilyen nyaralós, egyhetes, nem csak párnapos, sokszínű, nem tudom, olyan esemény, ami az akkori időkben még nem igazán voltak ilyen események, és akkor így pont másnap mentünk be a fővárosi önkormányzathoz egy Sziámi koncertről tárgyalni a Budapesti Búcsú nevű rendezvény kapcsán, mert akkor volt ugye előtte nem sokkal, az oroszok kivonultak, és ezt ünnepelte akkor még a főváros évről évre, és akkor ott is elmeséltük, hogy hát tegnap arról beszélgettünk, hogy jó lenne egy ilyen rendezvény, és akkor ott a Tisza Zoltánnak hívták azt a irodavezetőt, aki, amikor ezt elmeséltük, akkor ő mondta, hogy hát ez tök jó, hát csináljátok meg. És akkor, amikor kijöttünk onnan, akkor ültünk be egyébként egy ilyen kávézóba ott a főváros fővárosi önkormányzat mellett, és kezdtünk el ezen ötletelni, hogy jó, de hogy kéne ezt megcsinálni, hogyha ezt most tényleg nekünk kéne összehozni.
1: És aztán utána a gondolatokat tett követte, és 1993-ban létrejött az első. Voltak vízióitok, hogy ez mennyire lesz sikeres? Vagy amikor megnyitottátok az elsőt, mindenféle reklámokkal teleplakátoltátok, meg print volt, meg minden volt, és akkor azt néztétek, hogy akkor ezt mit csináltuk? Ennyi ember ide jön, vagy tudtátok, hogy akkor igen, ez meg lesz csinálva, és akkor itt
2: Nem, hát egyrészt tényleg teljesen amatőrök voltunk, sose csináltunk előtte ilyet, tehát szerveztem már akkor koncerteket, de fesztivált és ilyen léptékű dolgot egyáltalán nem. Persze azért a kezdeti sziget sokkal kisebb volt, mint ahogyan ma ezt láthatja az, aki most oda kilátogat, de akik még emlékeznek arra az időkre, akkor azért tényleg nagyon más világ volt. Eleve már azt is nagyon nehéz megértetni a mai fiatalokkal, sokszor hívnak ide-oda előadásokat tartani oktatási intézményekbe is, és általában azzal kezdem, hogy így megpróbálom nekik elmagyarázni magát azt a kort, mert hogy egy mai fiatalnak ezt nincs honnan érteni, hogy még nincs internet, nincs mobiltelefon, nem tudom, olyan dolgok, amik ma már teljesen természetes részei az életünknek. Úgyhogy például az egyik kedvenc ilyen sztorim, amit el szoktam mesélni, hogy akkoriban a Péter Nemesrádón egy zalai kis faluba lakott lent, és mi úgy tudtuk egymással tartani a kapcsolatot, hogy meg volt beszélve, hogy én, mint menedzsere, minden nap 11 órakor fölhívom őt ott az ottani telefonfül, az ottani telefonfülkébe, ahova ő lesétál a faluba a telefonfülkéhez, és akkor itt a városi vonalról fölhívom őt, és akkor itt tudunk egymással kommunikálni. Most ez ugye ma már inkább ilyen megmosolyogják az emberek, de hogy ugyanezek között, a körülmények között kellett akkor ezt létrehozni egyébként egy szigetet, vagy akkor még diák szigetet, hogy nem az volt, hogy bárkit csak úgy elérünk e-mailen, vagy bármilyen egyéb csatornán, mint ahogy a közönségnek is azt elmagyarázni, hogy egyáltalán mi az, hogy fesztivál, azzal kellett kezdeni. Tehát nem annyi volt az elég, hogy kiírtad, hogy fesztivált szervezünk, mert ezt így nem értették az emberek, hogy mi az, hogy fesztivál. Hát itt nem szoktak ilyenek lenni, vagy ha igen, akkor az 100 dal fesztivál, vagy nem tudom, olyasmi típusú fesztiválok, ami teljesen más, mint amit mi értettünk alatta.
1: És aztán megvan még az a pillanat, ott voltatok, amikor a legelső ember, amikor az első sziget megnyílt, belépett, délután nem tudom, 3-4 magasságában, ott álltatok mindannyian szervezők, és akkor nem tudom, valaki átvágta a szalagot, hogy akkor ezennel megnyitom.
2: Hát ilyen konkrétan nem volt, hogy ilyen a ünnepélyes kapunyitás vagy a megnyitás, hanem akkor még az volt, hogy akkor még a rendezvényen volt az első este, hogy akkor így a nagy színpadon volt egy ilyen kvázi köszöntés a közönségnek, de egyébként az az igazság, hogy már maga ez az egész, ez egy picit ilyen furán ment, hogy előtte volt nem sokkal egy szijámi tábor Lenzalában, és azokat, akik ott a zenekarnak a törzs rajongó köre volt, őket hívtuk át, hogy ők jöjjenek át utána a szigetre, és ők legyenek a házigazdái gyakorlatilag a szigetnek, és segítsenek nekünk ebbe, hogy egy picit ők már ilyen beavatottként valamennyire ott majd guide-olják a közönséget, akik majd jönnek, de például az, hogy mennyien jönnek, arról előre fogalmunk se volt, hogy most, és azért az egy nagy dolog volt, hogy már a legelső évben 43 000 látogatója volt a szigetnek, aztán pont azért, mert látták, hogy ez valami jó dolog, a következő évben már 143 000-en, és utána így is még azért éveken keresztül volt egy ilyen nagyon látványos növekedési időszak, csak ezzel párhuzamosan azzal is szembesültünk, hogy az ország méreteihez képest nagyon hamar, nagyon nagy lett ez a rendezvény, és hogy csak akkor fogunk tudni érdemben továbbfejlődni, hogyha valahogy akár meg tudjuk szólítani a nem hazai látogatókat is, és akkor ugye a 90-es évek vége felé volt az, hogy egyre inkább tudatosan elkezdtük építeni már a nemzetközi kommunikációnkat is, és hát részben olyan programokat szervezni, ami akár érdekes lehet nem csak a hazai közönségnek, részben meg azzal el kellett kezdenünk foglalkozni, hogy lehet egyáltalán nemzetközivé tenni egy magyar eseményt, mert hogy ez ilyen alapvető kihívások voltak, hogy mondjuk a rendezők vagy a különböző vendéglátó van egyéb helyen dolgozó emberek közül, hogy találunk olyanokat, akik majd beszélnek nyelveket, mert hogy az ugye önmagában nem volt egy elvárás egy biztonsági őrtől, hogy ő egyébként beszéljen nyelveket.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gerendai Károly, kulturális szervező, icipici szünetet tartunk. Aztán

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Gerendai Károly kulturális szervező. Üldögél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Hello!
1: Az imént a kezdetekről beszéltünk, 1993-ig mentünk vissza, organikusan fejlődött a sziget, volt 2 év, amikor kimaradt, ebben az évben újra lesz, majd beszélünk nem sokára, az idei 2026-os Island of Freedomról, a szigetről, a fellépőkről, a nulladik, mínusz egyedik, stb. Napokról. Viszont organikus fejlődés, hogyha visszatekintesz arra, amikor még te csináltad, vagy amikor most újra te csinálod, tök mindegy, ez egy ilyen kicsit furcsa helyzet. Szóval mi volt az, amikor, az a pont, amikor azt mondtátok, hogy a világ egyik legjobb fesztiválját csináltuk, meg Ausztráliából jönnek, és itt töltenek csak azért, nem tudom, másfél-két hetet, hogy akkor itt ezt lássák és átérezzék. Ez az első, nem tudom, 2-3-4-5 év után volt, vagy volt egy ilyen pont egyáltalán, amikor rájöttetek?
2: Hát ilyen egy konkrét pontot kevésbé tudnék mondani. Volt néhány olyan dolog, ami most így, ahogy a kérdés fölteszed, beugrik, amihez így talán kötni lehetne. Az első ilyen fontos pont, ma már ugye sajnos nem is létezik, azt hiszem, a Music Television, de egyébként akkoriban azért ez egy nagyon fontos médium volt, ami a világon tényleg nagyon sok fiatal követett, és az, amikor 94-ben már akkor egy a Diáksziget szó mellé a Eurovusztak szót oda vigyeztettük, mert akkor volt a 25 éves jubileum a Vusztaki Fesztiválnak, és erről, amikor már beszámolt mondjuk a Music Television is, vagy akár nemzetközi hírekbe is bekerült, hogy Magyarországon van egy ilyen megemlékezés, az volt az első ilyen dolog, amikor így azt éreztük,

0: már a látogatóinknak, a több mint 50%-a a bérletvásárló látogatóinknak a határokon túlról érkezett a világ minden tájáról, és akkor vált szerintem úgy mindannyiunk számára egyértelművé az, hogy egyébként azért a Sziget egy nemzetközi esemény lett, és valóban egy tényleg a világon is jegyzett nemzetközi fesztivál, és aztán jöttek már mindenféle olyan elismerések is, most hogy őszinte egyek a konkrét évekre már nem emlékszem, amikor aztán a legjobb nemzetközi nagy fesztivállá választotta a Nemzetközi Fesztivál Szövetség, illetve ott volt ugye szakmai szavazás is, meg közönség szavazás is, és minden kategóriát azóta már sikerült elnyernünk, úgyhogy azt tudom mondani, hogy most arra nekem is még mindig fura ezt így emészgetni, és így néha csak így a kíváncsiság kedvéért így beírok ilyen kereső szavakat, meg az AI-nak mondom, hogy egyébként mit érdemes tudni, és azért az egy olyan jó leső érzés azt látni, hogy ha csak úgy beírod a Google-be azt, hogy nem tudom, Sziget Fesztivál, akkor az első találatok arra fognak kijönni, hogy a világ top 10 fesztiválja egyike, vagy a világ egyik legjelentősebb fesztiválja, vagy a nem tudom, tehát olyan típusú válaszokat kapsz az internetről, hogy azért ez tényleg ma nemzetközileg is egy komoly dolog.
1: Miben mérhető a siker, Károly Karcsi, melyiket mondhatom?
0: Amelyik jól esik.
1: Abban, hogy látogatószámban ki kell tenni, hogy megtelt, vagy abban, hogy akkor mennyi bevétel marad, vagy hogy milyen fellépők vannak, vagy ezek bármilyen kombinációja.
0: Hát ezek is, meg még tudnék még további pár szempontot mondani. Én azt gondolom, hogy a siker mindig a leginkább, vagy legalábbis a számomra legfontosabb siker az, hogy a közönség hogyan érzi magát, és erre a legjobb visszajelzés az mindig az, hogy a következő évben hogyan indul be a jegyelővétel. Ugyanis amikor egy jól sikerült Sziget van, akkor sikerül elérni azt, ami szerintem minden fesztiválnak a vágya, hogy akkor egy jelentős részét a következő évre eladható jegyeknek rögtön a Sziget után már el tudod adni, mert úgy mentek el az emberek, hogy wow, ez milyen jó volt, ide vissza akarunk jönni, és ez adja azt a fajta alapot mindig a következő évre, hogy tudsz tervezni valamennyire azzal, hogy egyáltalán milyen látogatottsággal, milyen költségekkel mer tervezni, ugyanis azért az ágazat maga, tehát ez a fesztivál ágazat, ez az elmúlt években azért elég sok nehézséggel szembesült, tehát volt így a 2000-es, mondjuk inkább azt mondjuk a 90-es évektől 2015-ig körülbelül egy ilyen nagyon látványos felívelő időszaka a fesztiválozásnak, a világon mindenfelé egyre több, egyre nagyobb fesztiválok lettek, és ebben szerencsére mint tényleg jókor voltunk jó helyen, és el tudtunk egy olyan piaci pozíciót foglalni, ami azért nagyon sokáig segítette a Szigetet abban, hogy tényleg egyszerűen a később indult fesztiválokhoz képest például már nagyobb volt az ismertségünk, vagy kialakult egy törzsközönségünk, és ahogy egyre erősebb lett ez a verseny, ezzel párhuzamosan sajnos megtörtént néhány olyan piaci változás, az egyik ilyen legfontosabb az, hogy a nagy zenekarok, akikre azért mégiscsak a legtöbben kíváncsiak, rájöttek arra, hogy ők a szóló koncertjeikkel már sokkal több pénzt tudnak keresni, mint egyébként a fesztivál fellépésekkel, mert az lett a modell, hogy ők az jegybevételnek valamekkora százalékát viszik el, tehát elkérnek egy minimum fix összeget, de egyébként egy normál koncertnél azt mondja, hogy mondjuk a költségek levonása után kérem a 80-85%-át a bevételnek. Ez ugye nem tudja előre, hogy mennyi, de ehhez hozzátesz, hogy mondjuk kérek minimum 2 millió dollárt, de egyébként meg a bevételnek a 85%-át. És ehhez képest egy fesztivál nem tudja azt mondani, ahol sok zenekart kell kifizetni, hogy ő a bevételnek odaadja egy jelentős százalékát. Arról nem beszélve, hogy ilyenkor ugye mi a semmiből építünk föl ott egy várost. Tehát ez nem ugyanaz, mint hogy kibéreljük a Budapest Parkot, vagy a Puskás Stadiont, és ott már fixen ott van minden infrastruktúra, hanem itt nekünk kell hozzá mindent létrehozni ugyanabból a bevételből, ami egyébként a jegyekből jön főleg be. Van persze vendéglátás, meg szponzori bevétel is valamennyi, de azt gondolom, hogy más az üzleti modell. És ez azt eredményezte, hogy miközben a részben persze az online csatornák segítették is ezt a folyamatot, hogy a rajongók azok egyre közvetlenebb kapcsolatban vannak az ő sztárjaikkal, ezáltal az ő koncertjére, hogyha elmegy egy szóló koncertre, akkor egyrészt elkölti ott a pénzét, másik részről ott csak őt kapja, akit őre ő igazán kíváncsi, nem kell azon gondolkodni, de hát itt van egy csomó olyan előadó is, aki engem annyira nem érdekel. Harmad részről meg az előadó is így többet keres, és ráadásul sok szempontból nagyobb showt is tud csinálni, mert ott tényleg minden róla szól. Tehát az ő színpadképe, az ő technikája, az ott minden az ő koncertjéről szól. Még egy fesztiválon van egy fix színpad, egy fix technika, ahol van 40-45 perc átszerelni két koncert között.

0: a színpadképet, ott nem fogsz tudni egy olyan teljes értékű sót adni, mint amit egy szóló előadáson egy-egy ilyen világsztár tud. Más szempontból meg persze vannak előnyei a fesztiváloknak, mert hogy ott olyan közönség is lát téged, aki különben nem miattad jött be, és ezáltal népszerűsíteni tudod a saját produkciódat mások előtt is, de ma már az online világban ez a népszerűsítés ez más módon is megtehető, ehhez nem kell elmenni feltétlenül, míg mondjuk 20 évvel ezelőtt ez sokkal inkább számított az előadóknak.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gerendai Károly, kulturális szervező. Icipici szünetet tartok, aztán jövök vissza is.

0: Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Sziget világában kalandozunk 1993-ban indult hódító útjára, az, ami ebben az évben 2026-ban is lesz, és még mindig Gerendai Károly ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Hello.
1: Amikor elkezdtétek, akkor még nem volt Insta, nem volt Facebook, 1993-94, a tévéből, a különböző plakátokból, újságokból értesültünk róla. Manapság pedig, hát hogyha valaki elmegy egy akármilyen fesztiválra, akkor már élőzik, akkor már kiteszi mindenki, és tudja, hogy akkor honlap, vagy nem tudom, két óra múlva már nekem is otthon kell lennem. Nem csak a minket körülvevő világ változott meg, hanem a fesztiválok világa is, meg a közönség is megváltozott. Amiben mi felnőttük, imádtuk a Szigetet, végre mehetünk, port fogunk köpni 2 héten keresztül, nem baj, akkor is ott leszünk. A mai fiatalok, a 2000 után születettek, ugyanígy gondolják, még járnak még fesztiválra?
2: Szerencsére járnak szórakozni és fesztiválokra is, de nagyon mások az igényeik, amit persze megint nem lehet így általánosítani, mert sokfélék azért a fiatalok is, de azt látjuk, hogy mondjuk az Z vagy még inkább a most fölnövő alfa generáció már sokkal tudatosabban gondolkodik a fogyasztási szokásait illetően is, és sokkal magasabbak az elvárásai, akár a komfort kapcsán, akár egyáltalán ez a well-being nevű csoda szó, vagy nem tudom, ami most nagyon meghatározza az ő gondolkodásukat. És ők például már, tehát nekem érdekes volt most, hogy visszajöttem a Szigethez, és így elkezdtem tanulmányozni az elmúlt években készült felméréseket, hogy, vagy ilyen közönség visszajelzéseket, hogy mi tetszik, mi nem tetszik. Akkor például az egy ilyen fura dolog volt, hogy egyre többen mondták azt, hogy nekik az nem tetszik, hogy ilyen hosszú ez a rendezvény, és ilyen sok minden van ott, mert hogy egyébként akkor ők elfáradnak, és nem fogják tudni kipihenni magukat ott majd fel kellőképpen. Úgyhogy most ezért tudatosan csinálunk olyan chill zónákat, olyan feltöltő pontokat idézőjelbe, ahol úgy megpihenni lehet, és egy picit úgy feltöltődni a Szigeten, mert hogy úgy látszik, hogy erre is határozottan igénye van a közönségnek, és ez valahol tök normális, tehát ők jól akarják érezni magukat, és attól érzik jól magukat, hogyha amikor bulizni akarnak, akkor buliznak, de amikor éppen meg megpihenni akarnak, akkor meg megpihenhetnek. Míg mondjuk azért ez nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt ez úgy nem ez volt az elsődleges elvárás. És hát ugyanígy mondhatnék még számos más dolgot, amiben máshogy gondolkod. Például az, hogy ugye sokkal kevésbé fogyasztanak alkoholt, sokkal inkább odafigyelnek az étkezésükre, az egészségtudatos étkezésre, sokkal inkább elvárás, ami egy jó dolog a fiatalok részéről, az, hogy minél környezettudatosabb legyen egy fesztivál, és minél kisebb legyen a környezeti lábnyoma, és ezek olyan dolgok, amik valahol tök normális, a világ ebbe az irányba megy, nekünk ezeknek a kihívásoknak meg kell tudni felelni, sőt én mindig próbálom azt mondani a kollégáknak, hogy ebben nekünk kell megpróbálni minél innovatívabbnak lenni, és beelőzni akár a versenytársainkat, és minél több olyan dologgal előállni, amivel pont azt tudjuk az ászlóra tűzni, hogy mi ebben is jobbak vagyunk, mint a versenytársaink.
1: Kis kitekintés, mennyire vagytok jóban, vagy mennyire tartjátok a kapcsolatot a világ különböző nagy fesztiváljaival, nem tudom, Glastonbury főszervezővel, pont a telefonáltok?
2: Hát én egyáltalán nem, de nem is az én dolgom ez. Vannak kollégák, akiknek ez a fajta kapcsolattartás jobban a feladatai közé tartozik. Nyilván van, aki a zenekari ügynökökkel, menedzsmentekkel van, aki a más fesztivál szervezőkkel, tagjai vagyunk több különböző nemzetközi szervezetnek is, van, amiben elnökségi tagok is, és ilyen értelemben van egy élő kapcsolat, de azért ez nem azt jelenti, hogy naponta hívogatjuk egymást, hanem inkább arról van szó, hogy egy csomó olyan kérdés merül föl, amit érdemes egyeztetni, hogy ti hogy oldjátok meg, hogy kezelitek ezeket a kihívásokat, vagy akár abban egyeztetni, hogy ebben az időszakban mondjuk kik lesznek azok a zenekarok, akik turnéznak, akkor hogy lehetne úgy összerakni, mert itt azért amikor turnéznak, nem mindegy, hogy épp Amerikában mennek, vagy Európában lesznek, vagy akár Európán belül is, most éppen Észak-Európában, vagy Dél-Európában koncertezik egy-egy előadó, és ilyenkor érdemes összebeszélni a velünk egy időben levő más rendezvények szervezőivel, hogy akkor együtt tegyünk akár egy csomagban több bulira is ajánlatot, mert akkor nagyobb eséllyel tudjuk megszerezni azokat az előadókat. Meg hát azért nyilván azok a kihívások is, akár az ilyen biztonság, közérzet, nem tudom, amik egyre inkább fontosak. Most például ugye azt látjuk, hogy azok, ami most is az elmúlt napokban ez a hőhullám, ami volt, azért ez mondjuk, hogy egy fesztivál alatt van egy ilyen 40 fok körüli hosszú ilyen időszak, azért az egy olyan plusz feladat, amire érdemes ilyenkor körbe kérdezni más fesztivált, talán hallottad, hogy a DEFCON például elmaradt most, ugye amiatt, mert hogy egyszerűen nem volt még soha ilyen hőhullám Hollandiában, és nem merték megtartani a rendezvényt, tehát hogy ilyenkor azért mindig megy ilyen automatikusan egy ilyen körtelefon, körimél a szervezők között, hogy kinek milyen best practice-ei vannak arra, hogy egyébként egy ilyen helyzetet hogy lehet kezelni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gerendai Károly kulturális szervező. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést. Szeretném.

0: Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Gerendai Károly kulturális szervező ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, Háró Karcsi.
2: Hello.
1: Szóval idén is lesz Sziget. Ugye volt pár év, amikor elmaradt, meg volt mindenféle hercehurca, hogy akkor ki csinálja, hogy csinálja. Igen, aztán utána te kiszálltál, visszaszálltál, és lesz Sziget. Luis Capaldi nagyon szépen énekel egyszer-kétszer, néha a közönség segíti ki, most idén jön, ha minden jól megy, és amikor elindult 93-ban, akkor még pár napos volt, aztán utána lett nulladik, mínusz egy, mínusz kettő, plusz akárhány napok voltak. Most hogy állunk, Karcsi?
2: Hát most az alapnapok az 5 nap, az ugye úgy van, hogy 11-től 15-ig augusztusban, de lesz ismét egy nulladik és egy mínusz egyedik nap is, ugye a mínusz egyedik napon, sőt még igazából egy mínusz kettedik is, de az nem közvetlen hoz általunk szervezet, hanem mi ott csak a területet biztosítjuk egy másik rendezvénynek, de aztán utána a mínusz egyedik napon vasárnap Bródi János életművének szenteltünk egy napot, és gyakorlatilag az Illéstől a István a királyon át a Konzsuzsa, Valász Judit és mindenféle, meg a szóló szerzeményeiből egy olyan csomag állt össze, amit 50 előadó fog a saját értelmezésében, többek között nyilván a végén Bródi János is, de hogy tényleg a nagyon széles az Áriától Presser Gáborig mindenféle korosztályból jönnek előadók és dolgozzák föl az ő szerzeményeit, aztán utána lesz egy ilyen a régi Sziget hangulatát fölidéző ilyen nosztalgia napunk a nulladik napon, ahol a Fét lesz, a Marcsiba, a Gorán Bregovics lesznek a nagy színpados előadók, utána pedig egy afterparty lesz Korda Gyuri bácsival, Jankovics Petivel, és az egy ilyen régi Sziget felidézés, és utána jönnek a normál napok, a megszokott nyilván világsztárokkal, meg egy csomó új dologgal is, mert azért igyekszünk fejleszteni, egyrészt vissza is hoztunk régi, jól működő dolgokat a Lumináriumtól, a nem tudom, különböző új helyszínek, pedig például ugye a Budapest Parkkal csinálunk most már egy magyar nagy színpadot, illetve igyekeztünk ezt a kulturális sokszínűségét és szolgáltatás részét még jobban megerősíteni a Szigetnek, mert én azt látom, hogy sajnos azzal, hogy minden energiát, pénzt arra koncentráltak az elmúlt években, hogy abban a versenyben ne maradjanak le, hogy minél nagyobb világsztárok legyenek, közben egy picit megfakultak azok a színei a Szigetnek, amitől igazából a Sziget Sziget, hiszen hogyha belegondolsz abban, nyilván mi magyarok elsősorban a Szigeten nézhetünk meg sztárokat, de mondjuk, hogyha egy holland vagy egy angol fiatalnak érvelni akarsz azzal, hogy miért jöjjön el a Szigetre, ott hiába mondod neki, hogy föllép a Luis Capaldi, hiszen az ott is föllép az ottani fesztiválokon, ezért önmagában nem fog ide utazni. Neki pont az kell, hogy ez egy nyaralás élmény legyen, egy olyan közösségi élmény legyen, egy olyan kulturális élmény legyen, amit csak itt kaphat meg, és amitől a Sziget igazából Sziget. Úgyhogy ezt a részét próbáljuk nagyon megerősíteni, illetve jobban szeretnénk újra a magyar közönséget is bevonni, ezért van magyar nagy színpad, ezért szeretnénk egy picit nyitni, hogy nem csak az Z generációban gondolkodni, hanem mindenféle, akár egy picit idősebb, vagy akár fiatalabb közönséget is megszólítani, mert szerintem a Szigetnek ez volt mindig az ereje, hogy valójában senki nem érezhette úgy, hogy ez csak neki szól, hanem ez mindenkinek szólt, és egy ilyen nagyon nyitott, nagyon befogadó közeg volt mindig is.
1: Amikor létrejött, még a 90-es években, akkor hát majdnem 100%-ban magyar előadók, vagy 100%-ban magyar előadók. Aztán volt egy időszak, amikor temérdek külföldi előadó, és nagyon kevés magyar előadó, és aztán most meg ott járunk, hogy nem tudom, hol járunk. Tehát, hogy nyilván a mai fiatalokat, azt látom én is, persze javíts ki, hogyha tévedek, hogy minthogyha elbillent volna. Tehát, hogy minthogyha jobban érdekelné a magyar közönséget, akár az I, akár az alfa generációt, az, hogy akkor, mint amit említettél, az Azaria, a Betonhofi, a Pogány induló, stb. Tehát, hogy mintha velük kellene megtölteni a Szigetet.
2: Hál' Istennek, én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogyha a hazai előadók meg tudják szólítani a hazai közönséget, hiszen ők általában csak a hazai közönséget tudják igazán megszólítani, vagy nagyon kevesennek adódott meg, hogy nemzetközileg is sikeresek legyenek a hazai előadók közül. Ezért ez fontos, hogy itt legyen egy stabil bázisuk, és én valóban ezt érzékelem, hogy az elmúlt években szerencsére azért nőttek ki egyre többen olyan hazai előadók, akik meg tudnak arénákat tölteni, vagy akár többször is. Ezért is fontos az, hogy a szigeten is ezek az előadók megfelelő helyet kapjanak, és megfelelő körülményeket, mert hogy ugye ezt sokan kérték jogosan számon a szigeten, hogy hát miért van az, hogy a magyar, a nagy színpadon kevés magyar előadó van, vagy akár egyáltalán nincs, és ilyenkor mindig azért el kell magyarázni, hogy egyrészt nem arról van szó, hogy végtelen számú előadót föl tudunk tenni, és az előadók egy része, mondjuk nem tudom, délelőtt, vagy kora délután a tűző napon nem akar föllépni a nagy színpadon, mert az nem jó neki sem, meg a közönségnek sem. Mindenki este szeretne játszani, de ha van 5 napunk, vagy max 7 napunk, akkor ott este mondjuk 14 előadó tud föllépni, hiszen este 11-kor meg be kell fejeznünk a nagy színpad programját, és azt kell eldönteni, hogy ha azt szeretnénk, hogy ide jöjjenek a világ minden tájáról, már pedig ezt nem engedhetjük el, mert annyi magyar meg nincs, hogy egy ekkora rendezvényt el tudjon tartani, tehát azért az fontos kimondani, mert ezt sokan nem értik, hogy a szigetnek a költségvetés az körülbelül a 10-szerese az utána következő második legnagyobb rendezvénynek. Tehát, hogy mi nem tudjuk azt mondani, hogy ezt a 10-szer annyi pénzt is termeljék, vagy termeljük ki csak a magyar közönségből. Tehát látszik, hogy ugye ez a cég szervezte a Balatonszandot és a Volt Fesztivált is, amik inkább magyaroknak, vagy a Volt kifejezetten magyaroknak szólt, és az is azért ment csődbe, mert nem volt már elég a hazai piac, vagyis nem tudta eltartani. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, ezért nekünk egyszerre kell megszólítani a magyarokat is, meg a külföldieket is, de egy külföldi előadó az érdekes lehet egy magyar előadó, vagy egy magyar közönségnek is, meg egy külföldinek is. Ez fordítva sajnos nincs így, hogy majd azért ide jönnek külföldről, hogy magyar előadókat nézhessenek meg. Ezért is volt az, hogy most azt mondtuk, hogy akkor legyen egy önálló színpad dedikálva ezeknek a magyar sztároknak, hogy aki viszont őket nézné szívesebben, azok jó időpontokban, jó körülmények között nézhessék őket, párhuzamosan akár azzal, hogy választhatnak, hogy inkább a külföldi sztárokat vagy a magyarokat nézik meg.
1: Pont erre irányulna a következő kérdés, hogy annak idején mi azért mentünk a szigetre, mert a magyar előadókat az bárhol meg tudtuk nézni. Budapest környékén, nem tudom, Budapesttől messzebb ilyen-olyan fellépései voltak különböző kisebb vagy nagyobb színpadokon, és azért mentünk, mert emlékszem rá, te a David Bowie-t említetted, ott volt, ott csüngtem a Pinkem, meg a Robbie Williamsen, stb., mert azt csak ott kaphattam meg. És az akkora sztárok, akik akkora legnagyobbak voltak a világon, azok hova lettek, vagy nem tudom, tehát hogy mintha megváltozott volna.
2: Hát a világ változott, erre említettem még ugye a beszélgetés egy korábbi szakaszában, hogy sajnos ezek a szupersztár előadók, ezek már alapvetően nem szeretnek fesztiválokra menni, mert nem tudják sem azt a pénzt megkeresni, sem azokat a technikai körülményeket megkapni a fesztiválokon, amit a szóló koncertjeiken elvárnak, és ezért egyszerűen azt mondták, hogy nekik már nem olyan fontos az, hogy fesztiválokra mehessenek. Szerencsére azért ez nem úgy van, hogy senki nem megy, de jóval kevesebben mennek, és ebből az úgynevezett A kategória szupersztár kategóriából ebből tényleg általában minden évben van egy-kettő, aki még úgy valamiért elmegy szívesen fesztiválozni, de a nagy részük az már inkább a szóló turnékban gondolkodik, és ezért is fontos az a kihívás, hogy nekünk valahogy azt meg kell értetnünk a közönséggel, hogy egy fesztivál az attól még ugyanolyan jó élmény és izgalmas élmény akkor is, hogyha nem a legnagyobb sztárokat nézheted ott meg, hiszen nagyon sok mindenkit megnézhetsz, és azért van egy csomó olyan előadó, aki meg azt gondolom, hogy most ezek a feljövő, éppen aktuális trendek, ezekben még szívesen mennek azért fesztiválozni, mert ők még szeretnének még ismertebbek lenni, és élvezik azt a helyzetet, hogy eljönnek egy olyan fesztiválra, ahol nem csak az ő közönségük lesz ott, hanem mindenféle más zenekar közönsége is, és feléjük is ők ezáltal egyfajta ilyen bemutatkozási lehetőséget kapnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt kell valahogy nekünk megpróbálni a helyén kezelni, és a közönséggel is megértetni, hogy ha az az elvárásuk, hogy itt csupa A kategóriás előadót láthatnak majd, azt mi már nem tudjuk teljesíteni, nem azért, mert nem akarjuk teljesíteni, hanem azért, mert nincs rá lehetőség.
1: Pár utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Ha nem lenne keret, nem érdek pénz lenne, és az előadók is úgy állnának hozzá, akkor mi az, akit szíved szerint te, Gerendai Károly elhívnál, hogy akkor itt van neked akár 2 óra a nagy színpadon?
2: Hát nekem még azért maradt jó pár ilyen előadó a múltból is, ugye 25 évig vettem aktívan részt, és most tértem vissza, és már abban az időszakban is nagy szívfájdalmam volt, hogy tudom, a Coldplay-t, vagy a Red Hot Chili Peppers-t, vagy a Metallica-t, vagy a nem tudom, pár olyan előadót, akiket évről évre nekifutottunk, és próbáltunk elhívni, hogy őket nem sikerült összehozni, nyilván azóta lettek újabb olyan sztárok, vagy előadók, akiknél ez szintén, de tényleg én azt gondolom, hogy ez egy reménytelen dolog, hogy mi valahogy egy Taylor Swift-et el tud tudjunk hívni, akinek önmagában annyi a fellépti díja, mint amennyit mi összesen az összes előadóra költünk el. Úgyhogy vannak korlátok, amikbe bele kell törődnünk, de azért azt, arról még nem mondtam le, és azért mindig vannak ilyen véletlen szerencsés helyzetek, hogy vannak olyan előadók, akik valamiért úgy azt gondolják, hogy ők most újra szívesen elmennek fesztiválozni, hogy hát, ha majd valakinek megjön a kedve a következő években, és láthatjuk ezeket is.
1: Utolsó előtti kérdés. Nagyon sokáig csináltad, aztán kicsit nem csináltad, és most megint csinálod a Szigetet. Ez a nagy visszatérés, the big return, great return, talán fogalmazhatok így. Szóval, hogy nyilván találkoztál ezekkel a világsztárokkal, akár a David Bowie-val, akár a Pinkkel, stb. Stb. Ki volt a legmeghatározóbb, nem tudom, kézfogás, vagy pillantás, vagy hátbaveregetés?
2: Hát annyiban el kell keserítselek, hogy valóban volt pár közülük, akivel találkoztam, de én ezt mindig is úgy fogtam föl, hogy ők nem azért jönnek ide, hogy velem itt összebarátkozhassanak, hanem azért, hogy dolgozzanak és koncertet adjanak, és úgy belegondoltam abba, hogy hogy unhatják ezt, hogy szinte minden nap valamelyik másik rendezvényen vagy másik városba lépnek föl, és mindenütt, ha a helyi szervező azt gondolja, hogy ő szeretne vele összebarátkozni, akkor már mennyire utálhatják ezt a helyzetet, úgyhogy én így igyekeztem azért az ő privát szférájukat tisztelni, tartani, és tényleg maximum egy köszönés erejéig, vagy egy bemutatkozás erejéig oda menni hozzájuk. De a kérdésedre is azért, hogy válaszoljak, pont David Bowie nekem azért volt ilyen szempontból egy nagyon, hogy mondjam, ilyen lenyűgöző egyéniség, mert ilyet nem nagyon láttam más hasonló kaliberű sztároknál, hogy ő például megcsinálta azt, hogy ugye egy nagy stábbal jött, tehát ők nem tudom hány kamionnal, busszal hozták a saját stávjukat, és tényleg ilyen 40-valahány fős csapattal érkezett ide a sziget. És ilyenkor a sztár az a legtöbbször még a saját zenészeitől is elzárva van, tehát hogy külön öltözőt kér, külön nem tudom, kéteringet, minden egyebet, és a Bowie megcsinálta azt, hogy összerakhatott a backstage-be egy nagy asztalt, ahova odaültette a teljes tábot, ugye a catering be volt készülve, hogy hozzák a kajákat, és mondta, hogy még várunk, mert még mindig fönt dolgoznak emberek a színpadon, akik ilyen sima pakoló emberek voltak, de az ő stábjában, és mondta, hogy majd, ha ők is lejöttek, akkor hozhatják. És amikor ott ült a 40-valahány ember, mondta, akkor most már hozhatják a kaját. És tehát azért ilyet nem nagyon láttam például sztároktól.
1: Utolsó kérdés a végére, Karcsi, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, és az öngyújtó gyűjtemény meg a kortárs művészetek, meg a gasztronómia már nem fog beleférni, arra majd visszatérünk egy következő alkalommal, ha már Michelin csillagok kapcsán is lehetne azért beszélgetni, szóval utolsó utáni kérdés, van még egy hónap hátra körülbelül. Idén telt ház lesz?
2: Hát teltház sajnos biztos nem lesz, vagy legalábbis azt gondolom, hogy a teltház az ugye egy ilyen szubjektív, az azt jelenti, hogy el kéne adjuk az összes jegyet, összes bérletet. Én azt gondolom, hogy most azon dolgozunk, hogy többen legyenek, mint amennyien mondjuk az elmúlt években voltak. Egyszerűen azért, mert azt talán te is hallottad, hogy ugye azért szállt ki a korábbi befektető tulajdonos, mert egyszerűen akkora vesztesége voltak, hogy már nem volt hajlandó ezt tovább finanszírozni, és azért ez most egy elég nagy kockázat, amit a nyakamba vettem, bár sikerült kis tulajdonosként a nagyobb partnereket, a vállalkozókat még most bevonzanom, de azért itt most azon izgulunk, hogy hogyan lehet egyáltalán elérni azt, hogy újra önfenntartó legyen a sziget, ahhoz meg többen kell, hogy jöjjenek, és növelnünk kell valahogy a bevételeket, mert semmiképpen nem szeretném a kiadásokat radikálisan csökkenteni, mert akkor még egyszer rosszabb lenne a rendezvény, úgyhogy most még abban a hitben mentünk neki ennek az évnek, hogy ha csinálunk egy igazán jó szigetet, akkor azzal talán meg tudjuk győzni majd a közönséget, hogy jövőre még többen jöjjenek el, de azért abban bízom, hogy már idén is annyi bizalmat kapunk egy részétől legalább a közönségnek, hogy eljönnek újra megnézni, hogy milyen a mostani sziget, mert az kell ahhoz, hogy tényleg stabilan tovább tudjon működni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Gerendai Károly kulturális szervezővel beszélgettem, a következő órában pedig Kellner Dénes íróval fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek, a homokon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma este még elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Két napos NATO csúcs találkozó kezdődik holnap. Folytatódik a szúnyoggyérítés.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben félpályás lezárásokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Két napos NATO csúcs találkozó kezdődik holnap Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a belügyi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Nem tudnak MR vizsgálatokat végezni a szolnoki Hetényi Géza kórházban, meghibásodott ugyanis a készülék hűtési rendszere. A betegeknek ezért Debrecenbe, Hatvanba, Kistárcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Géza kórház honlapján. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra nem veszélyes.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap sok napsütésre számíthatunk, a szél megélénkül, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában beszélünk majd többek között álmokról, programozásról és a 12 eltévedt világ című novellás kötetről is. Kellner Dénes íróval beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.
2: Kultúrfitness.
3: Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szandi Rolanddal.
2: Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a szép irodalom világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia.
2: Szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Nem is tudom, mikor, szerintem egy jó másfél-két évvel ezelőtt beszélgettünk legutóbb utoljára.
2: Ilyesmi, akkor jött ki az előző, így van.
1: Igen. Mert hogy új könyv van, és akkor ez az indító oka a beszélgetésünknek, hogy akkor megszületett a folytatás, ha minden jól megy.
2: Így van, annyira jól fogyott az első 12 értelmetlen állam című, hogy azt mondták, hogy muszáj ebből még, ők kérnek még ilyen novellákat, és hát ki vagyok én, hogy ellent mondjak. Úgyhogy lesz még ennek is folytatása, állítólag lesz egy harmadik kötet, én még erről nem tudok, de már szorgalmasan gyűjtöm hozzá a történeteket.
1: Szóval trilógiát tervezel, novellás
2: kötetet. Mindenki kimondja ezt a szót, ha a háromról van szó. Igen,
1: igen. Na, megszületett a legújabb, azt mondja, hogy 12 plusz 1, hogyha jól megy, novellát tartalmaz, 12 eltévedt világ. Kezdjük azzal, hogy nem a neved van rajta, pontosabban a neved van rajta ezen a bizonyos könyvben és az eddig megjelent műveken, de nem úgy, hogy Kellner Dénes.
2: Így van, David Kronberg vagyok, a monogramomat azt megtartottam. Ez a név, ez az Artisiusnál be lett jegyezve, és kb. Ott ült, és nem használtam semmire, úgyhogy amikor aztán jöttek a könyvek, akkor gondoltam, hogy ezen a néven fogom kiadni őket. Szerintem jobban fogy egyébként a polcról, ez nagyon ciki, de a mai napig jobban fogy, hogyha külföldi neve van. Még a magyar szerzők is gyakran élnek ezzel, az ismert magyar szerzők, akiket nem sorolok most fel, de mondjuk Vivien Fable könyvet biztos mindenki olvasott.
1: Nekem Leslie L. Lawrence.
2: És így van. Jó. Még nem Ere István az, aki az ellenpélda, de hát...
1: De, és ezen kívül még nagyon sokat tudunk említeni. Móra Ferenc is ilyen.
2: Móra Ferenc is nagyon jó példa. Nem Ere István és Móra Ferenc, ezek ketten adtak ki magyarul, mindenki más.
1: Hogy találtad ki a David Kronberget egyébként? Értem, hogy megtartottad a kezdőbetűket, a monogram az ugyanaz, de hogy nem tudom, üldögéltél, és aztán nem tudom, egy kávé mellett eszedbe jutott 24, kihúzogattad azokat, amik nem tudom, annyira nem tetszenek, aztán maradt belőle a David Kronberg.
2: Valahogy így történt, igazából nem akartam, hogy kötődjön egy konkrét nemzetiséghez, konkrét országhoz. Nem akartam, hogy tehát úgy hangzásra mentem körülbelül. A David az valamiért bejön nekem, tehát az, ha D-betűs lennék és nem Dénes, akkor lehet, hogy Dávid lennék. És a Kronberg az meg úgy alakult. Lehet, hogy a titokban a Yeastnek a fürdőköpeny márkája jutott eszembe, én már nem tudom, de az a lényeg, hogy előbb-utóbb ez így beakadt, és azt mondtam, hogy most már annyiszor jut eszembe, hogy ez leszek.
1: 12 eltévedt világ. Mit tudjunk erről a bizonyos esszé kötetről? 12 plusz egy mű van benne. Hogyha arra gondolok, hogy esszé, vagy kimondom ezt a szót, akkor eszembe juthat, nem tudom, például egy akármilyen szakdolgozat, vagy akármilyen egyetemen.
2: Ezek szakdolgozatok.
1: Esszé jellegű, vagy eszembe juthat az, ami nem tudom, egy kicsit egy varázslatos mesevilágba viszi el az embert.
2: Mind a kettőből találsz, az egyiknek az a címe, hogy beadandó, úgyhogy nagyon közel jártál ezzel. De mesevilágos is van, tehát kifejezetten a meséseket, azokat a végére szeretem hagyni, például van benne egy mókusos, meg van benne egy kislányos, meg van benne egy álmodós, és ez mind a három olyan, az utolsó három novella, az egy picit ilyen meseszerű világban van elhelyezve. Ettől függetlenül nem ez a világom, az kifi a világom alapvetően.
1: Igen, és pont ez lett volna a következő, amit behozok, hogy ha kimondom azt a szót, hogy esszé, akkor a mesevilág eszembe jut, a beadandó, oké, eszembe jut, de hogy a skifi a novellával kapcsolatban, és persze millió van belőle, de hogy nem ez, amire először asszociálok.
2: Valójában a mai világ az egy skifiben él. Tehát ha körülnézel, hogy mik vannak körülöttünk, ezeket ugye Erich Kästner még a május 35-ben úgy írta le azt, hogy az ember előveszi a zsebéből a telefont és belebeszél, mint hogy ez valami abszurd dolog lenne. És ma meg ebben élünk, tehát az egész környezetünk, hogyha jelenkori történetet írsz, akkor egy picit skifi lesz. Mert csodálatos dolgok vesznek körül. Viszont ezekben olyan dolgokat érintek, például rögtön az első novellában a villamos dilemmát járjuk egy picit körbe, hát nyilván nem villamossal, és itt azért nem a skifi benne a lényeg, hanem a kortalan etikai kérdés, amit felvesz maga a skifi-szerű szereplő, mert ugye egy robot beszél benne.
1: Hogyan jönnek az alapvető ötletek, hogy akkor mihez kellene egy akármilyen 10, 15, 3, 5, akárhány oldalas kis történetet kerekíteni?
2: Piszok módon én az álmaimban is dolgozom, tehát amikor alszom, akkor az agyam valamiért úgy érzi, hogy most van a legjobb ideje annak, hogy történeteket gyártson, és össze-vissza hülyeséget szokott gyártani, és vannak ebből olyanok, amiket, hogyha fölébredek, akkor kénytelen vagyok a ágyam mellett erre a célra elhelyezett diktafonnal fölvenni, mert van bennük valami. És egy idő után az ember megtanulja, hogy melyiknek van olyan magja, amit érdemes tovább gondolni, érdemes úgy szoktam mondani, hogy a fantázia világ közé cölöpöt verni normalitásból, tehát hogy a hétköznapi fogalmakból felépíteni az utat a két távoli pont közé, és akkor ebből lesz a novella, hogy hogyan jutunk el a normális világból addig a hülyeségig, amit az állam megteremtett, és onnan hogy érünk vissza megint a normalitásba. Mindegyik világ ilyen szempontból van eltévedve.
1: Félig irányított álmok ezek, vagy hagyod, hogy az agytekervényeidben megszülethessen bármi? Úgy értem, hogy nem tudom, van nem tudom, kedden délután egy akármilyen gondolatod, egy akármilyen novellára, nem tudom, egy szereplő már megvan, és akkor úgy fekszel le, hogy azt a szereplőt elképzeled, és akkor elindítod valamilyen helyzetbe, és akkor ebbe alszol bele, és akkor az agyad azt majd álomban tovább viszi, vagy nincsenek ilyenek, hanem egyszerűen csak nem tudom, álmodtál valami hiperszürrealisztikusat, fölébredsz, és akkor azt mondod el.
2: Nagyon jókat mondasz, mert az ember néha meg tudja csinálni azt, hogy akár folytatja az álmot, akár rábízza az agyára az álmot, hogy hát igen, álmodtam ezt, de ez még nem tiszta nekem, és lehet, hogy 2-3 nap múlva visszatér, van is ilyen történet, ahol megtörtént ez, hogy visszatért, és újra gondoltam. Az egyik olyan álomról van szó, ami egyébként azt a címet kapta, hogy a második törzs, és ez egy, hát ez is egy kicsit ilyen időutazós szkifis, de ebben is inkább az emberiség a lényeg, és ebben az történt, hogy először, amikor megálmodtam, akkor annyira ki volt fordulva magából, hogy még nem tudtam megírni. És azt mondtam az agyamnak, hogy kedves agyam, ne haragudj, ha már egy csapat vagyunk, én ezt még nem bírom. Tehát nyomjad ezt még egyszer, játsszuk le még egyszer. És akkor volt pár nappal később egy nagyon hasonló álmom, szintén tengerpont, szintén sirályok, de most már meg lehetett írni, mert most már volt benne annyi. Tehát annyira le tudtam horgonyozni a normalitáshoz, hogy már érthető volt. És szerintem jól sikerült, illetve az olvasók szerint is jól sikerült, mert a visszajelzések alapján ez az egyik legjobb.
1: Szóval mindenképpen álomból jönnek ezek a bizonyos kanyarodott történetek. Nincs olyan, hogy akkor délután ülsz, vagy délelőtt ülsz egy kávézóban, egy kapucsinó társaságában, és akkor pörgeted a gondolataid, az, hogy valami jusson már eszembe.
2: Ilyen nincs. A valami jusson már eszembe az olyan novellákat eredményez, amiket utána nem teszel bele a könyvbe. Tehát volt ilyenem, volt, amikor azt mondtam, hogy valakinek a kedvéért, sőt olyan is volt, hogy arcoskodtam, és azt mondtam, hogy na, mondjatok mindannyian egy szót, és az benne lesz, tudod, mint a Harry Mack, amikor rappel. És hát őszintén szólva, hitvány lett az eredmény. Tehát, és nem egyszer írtam meg, ilyenkor ötször megírom, lehet, hogy századszor sikerülni fog abból is valamit kanyarítani, de sablonos lett, és bárgyú.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: meg szex!
1: Petőfi Rádió.
2: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Keller Nénes író ül velem szemben a stúdióban. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb műve, egy novellás kötet. 12 eltévedt világ, ez van a borítójára írva, vagyis ez a címe. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, hello!
4: Sziasztok!
3: Az imént már azt fejtegettük, hogy álomból, vagy álmokból, az álmaidból jönnek ezek az alapötletek, amik köré az eszéket, a novellákat kanyarítod. Hogyha az álomból indulunk ki, és akkor maradjunk egy kicsit ebben a bizonyos...
4: Aludjak el?
3: Hát nem, pont erre gondoltam, ez most nem erről szól ez a műsor. Szóval, hogy... Néha az ember úgy ébred föl, hogy nem tudom, patakzik az izzadság, és aztán nem tudom, még lieg is hozzá, felébred, ül az
4: ágyszélén. Ez inkább ébrenléti tevékenysége után.
3: Várjál, de nem azért, mert hogy rosszat álmodott. Érted? És akkor ilyen mindenféle rossz lényeket látott, vagy rosszakat gondolt, vagy ilyen nagyon furcsa helyzetekben van. Ilyenek előfordulnak-e, és akkor mellé, vagy ilyen történetek köré kanyarítasz novellákat?
4: Lenne ilyen is, tehát lenne olyan álmom, mert ezeket tényleg fölírom, gyűjtöm őket, tehát van kismillió olyan hangfelvétel, amiben ugyan motyogva, de érthetően elmondom, hogy mit álmodtam. És van köztük olyan, ami egyszerűen horror jellegű. De a horrorból általában az olvasók kedvéért és azért, hogy ne veszítsék el a józan eszüket, olyan történeteket szeretek kanyarítani, amikben a gonoszt sem egyszerűen gonoszként, meg fenyegetésként írjuk le, hanem egy megérthető másik oldalként. Tehát olyan van, hogy rossz a másik illető, akiről álmodsz, viszont annak akkor meg kell érteni a motivációit, és akkor lesz érdekes a történet. Tehát színezzük ki, nem ad fekete legyen az egész, hanem színezzük ki egy picit, és akkor úgy lehet a horrort is eladni szkifinek, meg mindennek.
3: Mik vannak meg először egyébként ezekből a bizonyos alapötletekből? A szereplők vannak meg, maga a történet váz van meg, vagy egy cselekmény
4: szám? A konfliktus. Általában az. Tehát a konfliktus annyira ütőképes.
3: Ez visszafelé gondolkodást kell, hogy eredményezzen.
4: Igen. Abszolút. Az egyik helyen például az a konfliktus volt, hogy ott voltam egy nem létező faluban, mindegy, hogy miért volt nem létező, de tudtam, hogy nem létezik, és nem tudtam onnan elmenni. Tehát ez egy nagyon érdekes konfliktus, nem tudom elmondani, mert túl sok szó kéne hozzá, és unalmas lenne, de hogy nagyon, nagyon jó pofa volt, hogy na ebből hogy csinálok valamit. És aztán meg kellett teremteni hozzá, hogy kerülök oda, miért nem tudok tovább menni, hogyan tudok mégis tovább menni, és hogyan oldom fel azt, hogy tulajdonképpen a gyengébb pozíciójából meg lehet nyerni a meccset. Mert úgy megyek oda, hogy esélyem nincs, és mégis aztán kapok egy esélyt.
3: Még mielőtt folytatjuk ennek a fejtegetését, azért gyorsan beteszem ide azt a kérdést, hogy te, Dénes, neked vannak egyébként nem tudom, ilyen habkönnyű álmaid, hogy nem tudom.
4: Pihepuha lágyság és kokolinomaci?
3: Igen, persze. Fagyit eszel valahol a tengerparton, és minden jó, és akkor nincs benne konfliktus, meg nincsenek benne ilyen elzárt faluk, meg ilyenek.
4: A legtöbbször ilyen van, és akkor azt nem írom fel. Tehát például, hogyha arra álmodok, hogy már megint ültem, és egy irányba néztem, ezt nem írom fel, mert ebben nem lesz annyira jó novella. De szeretnéd, akkor a harmadik könyvbe direkt odaírom majd, hogy Roland kedvér, és írok egy olyat, ahol a főhős egy irányba néz.
3: Fölébredsz éjszaka, ott van a fejedben még az, amit éppen álmodtál. Mindig emlékszel egyébként mindenre?
4: Nem, hát ezért van a diktafon, mert akkor, amikor fölébredsz, akkor még emlékszel.
3: Aha.
4: De mire elgyalogolsz az íróasztalig, kb. Lépésenként 5 megabyte kiesik az agyadból, aha, és a végén már nem filmet nézel, hanem csak egy ilyen skiccet, ami maradt belőle.
3: Amikor fölmondod a diktafonra, akkor egyébként nyilván ilyen félálomban vagy, még a részünkben. És pont ezt akarom kérdezni. Abszolút. Másnap, amikor visszahallgatod, akkor mindig emlékszel erre, vagy megérted, amit nem mondtál?
4: Nem, van olyan, ami elveszett így. Nem lehetett. Tehát sejtem, hogy mit mondtam, vannak szavak belőle, hogy kb. Mi lehetett, de mondom, ez meg nem áll össze. Tehát akkor lehet, hogy vagy nem ezt mondtam, vagy semmi értem. És a félállomban még logikusnak tűnik, amikor elmondod, hogy a krumpli átrepült a Dezső bácsin, de utána fölébredsz, és azt mondja, hát mi az Isten?
3: Fölébredtél, visszahallgatod ezeket, és akkor utána egyből leülsz, és megpróbálsz köré történetet kerekíteni, vagy vannak olyan...
4: Nein. Ez nem megy.
3: Szóval akkor hurcolsz magaddal ilyen, nem tudom, felvett beszélgetés vagy mondatfoszlányokat, amik nem tudom, 3-4-5 évvel ezelőtt születtek, és azóta sem nyúltál hozzá, de bármikor vissza tudsz nyúlni hozzá.
4: Pontosan erről van szó, és ezt egy külön programban tartom, ami hangfelvételeket őrizget és katalogizálja őket. Tehát, hogy nekem effektíve van egy ilyen adatbankom, hogy na, akkor nyúljunk vissza egyhez, és amikor ezt a könyvet írtam, akkor szorított a határidő. És azt mondtuk, hogy kéne még 2 vagy 3 novella, honnan szedjek. Körülnéz az ember az álmaiba, és azt mondja, hogy na, melyik hülyeség akar megzenésítve lenni.
3: Amikor visszahallgatsz egy ilyen mondatfoszlányt, vagy gondolatfoszlányt, amit fölvettél éjszaka, akkor egyébként berémlik az az éjszaka és az az álom is teljes egészében, amivel kapcsolatban ez született?
4: megdöbbennél, hogy milyen szinten emlékszel az álmaidra, ha egyszer fölírtad őket, vagy fölmondtad őket, akkor utána azok a szavak, amiket mondasz, meg ahogy mondod, ahol a szüneteket tartod, az például érdekes, mert ott tudod, hogy valami olyasmi volt, ami nem lesz logikus, és ebből annyira szépen össze tud állni, tehát előhúzza magát az álmot a fiókból az agyad. Nyilván nekem már úgy van az agyam beállva, hogy hozzászokott ehhez, hogy ja, ezt tegyük el, mert majd a főnök akar ebből írni valamit. Szinte újra tudod álmodni. Tehát meg lesz a hangulata, hogy milyen kis helyre voltál bezárva, vagy hogy milyen színű volt a fal.
3: Igazából akkor te ilyen kettős világban élsz. Most azon gondolkodom, tehát, hogy neked van egy rendes életed, fölkeltél, és akkor járod a város, csinálod a kis dolgaidat, aztán utána, amikor lefekszel, és jönnek az álmok, és utána azokat visszahallgatod, mert fölvetted, akkor utána az álomvilág beférkőzik a rendes életedbe.
4: Az egyik novella, az pontosan a kapcsolatfelvétel, az pontosan erről a kettős világról szól. De hát nyilván nem spoilerezem le.
3: Nem folyik össze így ez a kettő, Dénes?
4: Most ezt ébren kérdezed?
3: Igen.
4: Nem folyik össze. Pontosan úgy vagyok, mint Besenyő Pista bácsi, hogy végig tudtam, hogy eszem. Tehát, hogy egyszer se haraptam mellé. Igen, amikor ébren vagy, akkor tudod, hogy ébren vagy, mert bosszantóan reális minden. Az álom az egy nagyon szabad világ. Gondolj bele, ébren mikor tudtál repülni? Sose. Ébren van olyan, hogy egy folyékony ólomban gázolsz. Nem nagyon lehet megoldani. Álmodba, sutty, bármikor.
3: Te ilyeneket szeretnél álmodni, vagy ilyeneket nem, szoktál ilyeneket álmodni?
4: Mindenki álmodott. Tehát nincs olyan hallgatunk most a rádió előtt, aki ne tudná azt, hogy zuhan valahonnan, erre általában fölébredünk,

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Sziasztok!
1: Megjelent már a legújabb műved, 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz. Egyet-kettőt már említettél, hogy mik azok, amik vannak benne. A 13. a kakukk tojás, az mi a?
2: Kakukk helyett mókust tettünk bele. Tehát nyomokban mogyorót tartalmaz, és ez egy nagyon érdekes novella, ez úgy született, hogy a illusztrátor, aki az Isten az illusztrátorok között számomra, a Mészáros Bori, ő azt csinálta, hogy igyekezett elkészülni, és 2-3 rajzal még adós maradt, én meg 2-3 történettel el voltam maradva. És kérdeztem tőle, hogy Borbála, hát mit csináljak, mit írjak? Azt mondta, hogy miért nem írsz egy illusztrátorról, aki el van maradva a rajzokkal? Mondom, tudod mit? Most akkor megcsináltad magadnak a tüzet, mert most erről fog írni, tehát este leülök, és ezt fogom megírni. Megírtam, de akkor még csak viccből. Átküldtem neki, és azt mondta, hogy de ezt bele kell tennünk, és vannak akkor a szemek, meg van olyan kislányos hang, amire nem tudod azt mondani, hogy nem tesszük bele. Ráadásul rajzolt hozzá egy mókust, hát ezt látni kell, ezt a mókust, és akkor muszáj volt beletenni.
1: Gyors kérdés, még mielőtt folytatjuk ezt a bizonyos illusztrátori tevékenységet, D-nek hív a Bori?
2: Nagyon sokan hívnak így. Ezt 2004-ben egy barátnőm kezdte el. Aha. Szerintem elfelejtette a nevemet.
1: Jó, hogy találtatok egymásra a Borival, mert hogy ugye ez már egy gyümölcsöző kapcsolat köztetek, hiszen nem először dolgoztak együtt.
2: Hát az igazi történetet nem tudom elmondani, hát akkor itt ülünk estig.
1: Nem baj,
2: az a lényeg, hogy volt egy Lovebox nevű társkereső, és ott futottunk össze, de nem úgy, hogy szerelmesek akartunk lenni, hanem csak elkezdtünk beszélgetni. Mm. És nagyon vicces, mert ez a lány ez végtelenül okos, és egy csomó olyan tulajdonsága van, amilyen nagyon lehet szeretni, és ugyanakkor viszont nem tudtam elképzelni, hogy ez évek múlva is így lesz, hogy én rajongani fogok érte, meg hogy ismerni fogom egyáltalán, és már, hát most már szerintem van 20 évünk, tehát most már elég régen ismerem. Már a cuki kislányait is ismerem.
1: Hogyha már említed ezt a bizonyos társkeresőt, akkor ilyenhez, és lehet, hogy erről beszéltünk egyébként legutóbb, amikor igen, másfél-két igen. évvel ezelőtt beszéltünk, ehhez neked is volt közöd, ha bár nem pont úgy.
2: Nem tehetek róla, az ember néha azt csinálja, hogy fölébred, és nem a diktafonra mond valamit, hanem gyorsan ír egy társkeresőt. Tehát a Lovebox.hu-t azt annak idején én csináltam, én alapítottam meg, én írtam meg a szoftverét, olyan is volt szegény. És hát ez 12 évig működött, és rengeteg olyan ismerősöm van, aki onnan származik, sőt, rengeteg olyan novella van, ami az ottani naplóban, ott volt egy napló funkció, és ott készült el. Tehát ilyen kis jegyzetek, skicák, rövidített sztorik, amiket utólag aztán kiterjesztettünk novellává. Ez egy nagyon alkotói közösség volt, tehát nagyon sokrétű, nem csak társkereső volt, hanem eszmecserére alkalmas fórum volt, ami ma úgy hívnánk, hogy newsfeed, meg kommentfolyam. És egy csomó ilyen közösségi funkció ott már létezett. Ez egy Facebook korabeli változata volt.
1: Na, úgyhogy... menjünk gyorsan vissza az illusztrációkra. Megismerkedtetek a Borival, és mondtam, hogy nem először dolgoztok együtt. Hogy dolgoztok együtt egyébként a Borival? Azért, mint említetted, hogy átküldted a szöveget, és rajzolt egy mókust. Szóval, hogy...
2: Mindig ez történik.
1: Igen. Szóval úgy dolgoztok együtt, hogy adsz neki instrukciókat, hogy te miket látsz belé azokba, amiket írtál, vagy nem mondasz neki semmit, hanem csak tessék itt a szöveg, olvasd el, ami neked eszedbe jut.
2: Most akkor legyen az őszinte napja, és akkor tényleg elmondom, mert a zenés táncos verzió az, hogy hát úgy dolgozunk együtt, hogy ő megérzi, és akkor átérzi, és akkor az álmai, nem. Úgy van, hogy elmondom neki kb. Mit akarok, de nekem sincs fogalmam, ő megrajzolja, általában nagyon jól sikerül, és akkor én belekötök, mert természetesen az nem lehet úgy. És akkor azt mondom, hogy de Adi Endre ne jobbra nézzen, hanem balra, és az asztal az nem így van, hanem fordítva, és akkor ő anyázik, és átrajzolja, és akkor harmadikra jó. De mindig eltalálja utána, tehát hogy...
1: Ez ilyen személyes egyeztetést igényel? Néha ott vagy, és akkor nem tudom, figyeled, hogy dolgozik, vagy ő nagyon magányos?
2: Nem magányos. Dolgozik. Ma már a digitális technika miatt nem kell mindig oda menni, de azért az, hogy elhívom kávézni csak azért, hogy megmondjam, hogy piros legyen a kék, azért az nem gyakori. Viszont ő nagyon bosszus eleinte, amikor beleszólok, csak úgyis tudja, hogy bele fogok szólni.
1: És szóval nem bírja, nem szereti a kritikát, talán fogalmazni.
2: Hát úgy mondanám, hogy sóhajt. Aztán, hogy szereti, az az ő dolga.
1: Ezt a kritikát, ezt fordítsuk már rá gyorsan rád. Ki az első csekk, Dénes? Amikor megírsz egy novellát, akkor...
2: Nagyon fontos. Őt Petrának hívják, és ő egy olyan lány, akinek átküldöm a novellát, akkor körülbelül az olyan, mint... Nem is tudom, hogy van-e hasonló jelenség a természetben, hogy tehát a hangyák azok sokkal lassabban mennek rá a kiömlött üdítőre. Tehát ő azonnal ez a megint írtál valamit, elolvasom, és akkor gyorsan, és általában reagál rá, és az a vicces benne, hogy nagyon sokszor reagál jót, de tudom, hogy megmondja a rosszat. Mert volt már olyan, hogy rosszat küldtem, és azt mondta, hogy ez most így annyira nem. És ezért én nagyon fontos mércének tartom, ő az első olvasó.
1: És te hogy bírod a kritikát, hogyha esetleg Petra, akit említettél, azt mondja, hogy hát Dénes, ez most nem olyan jó, vagy ez felejtsd el, akkor
2: óvatosan megverem, és megkérdezem még egyszer. Ilyen nincs. Az van, hogy természetesen rosszul esik, de nekem ugye korlátozott a szabadságom, mert nem tehetek meg mindent a novellával, egyszerűen az meg van álmodva, meg van írva, és akkor maximum azt mondom, hogy jó, nekifutok még egyszer más stílusban, nekifutok még egyszer úgy, hogy könnyebb legyen az egész. Valami, de nagyon átírni nem tudom, mert a történet ott van, tehát leginkább, hogyha nagyon rossz, akkor kidobom és írok egy újat.
1: Megvan az alapgondolat, és akkor most egy kicsit még menjünk bele a technológiai részébe, a készítésébe. Megvan a konfliktus, azt említetted, meg megvannak ezek a bizonyos álmokban jött mondatok, amiket fölvettél. Mennyire kell visszapörgetni? Honnan tudod, hogy akkor hol lesz a novella eleje? Hogy hol fog az kezdődni? Mert az, hogy megvan egy konfliktus, és onnan mész még vissza, az egyébként egy bűn és bűnhődést is eredményezhetne, ami kicsivel hosszabb, mint egy novella.
2: Én is megfigyeltem, igen. Tulajdonképpen a novella elejét kérdezted, nem pedig azt, hogy a novellában a legkorábbi időpont. A novella eleje az egy gondolkodási folyamat, tehát hogy mivel kezdjük, mi legyen az első kép, amit beránt az olvasónak a novella, és van olyan, hogy ez maga a megálmodott rész. Tehát az például, hogy van egy novella, ami úgy kezdődik, hogy a sirályokat hallom meg. Tehát arra ébredek, hogy ott mennek fönn a sirályok, és ez egy olyan pillanat, ami konkrétan, tehát ez a novellának a technikailag a közepe, és az álomnak ez volt a varázsa, hogy ott micsoda megkönnyebbülést érzek, és az egész novella arról szól, hogy na de miért? Milyen volt a mögöttes sztori? Úgyhogy az időrendet azt így kell utólag összerakni, hogy izgalmas maradjon, megtartsa a feszültséget.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. A közelmúltban látott napvilágot, a legújabb műve, a címe az, hogy 12 eltévedt világ. Icipici szünetet tartunk aztán.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Hello.
2: És még mindig sziasztok.
1: A közelmúltban látott napvilágot, ugye a legújabb műved, a címe az, hogy 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz, egyikről másikról már elég sokat beszélgettünk, meg az illusztrációkról is. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy nem csak illusztrációkat és sok-sok betűt és szót, meg mondatokat tartalmaz ez a bizonyos mű, hanem hogy a legújabb kor technológiája is benne van, és akkor most a QR vagy QR kódokra gondolom.
2: Yes, becsempésztük a modern technológiát. Ez azért van, mert az író egy rendkívül hiú ember, és szereti tudni azt, hogy az emberek elolvassák a novelláit. A QR kód arra való, hogy ha elolvastál egy novellát, akkor beszkenneled, ott van a végén, hogy visszajelzés, beszkenneled a QR-t, akkor fölmegy az oldalra. Itt kapsz egy ellenőrző kérdést, hogy azért ne csak úgy oda rohangáljunk, mert különben valaki még végigszkennelni az egész könyvet, és mindegyikre belépne, és lepontozná, az nem jó fejség. Úgyhogy kapsz egy ellenőrző kérdést, ha azon átjutsz, akkor nyilvánvalóan olvastad a novellát, mert olyan a kérdés. És utána eljutsz egy oldalra, ahol egyrészt értékelni lehet, ez a kisebbik, másrészt viszont van egy csomó plusz információ, tehát van, hogy egy fél novellányi szöveget odaírtam, csak arról, mint egy verkfilm, hogy hogyan készült. Tehát amit te itt harapófogóval kihúzol belőlem, azt én néha ingyen odaadom a QR kód másik végén. Sőt, ez annyira jó pofa, hogy néha azt is odaírom, hogy nem ez a novella akart bekerülni, vagy hogy tökre más akart lenni az egész novella sztoria, tehát hogy nem is így indult.
1: Ez már a második novellás kötet, ugye pontosabban az elsőnek a második része lesz, majd egy harmadik. Az 2028-ra, vagy hogy tervezed?
2: Hát szerintem 28, igen.
1: Most még nem foglalkozol akkor vele.
2: Így van, nem szabad ilyen hamar kiadni, meg nem is, hát azért anyagilag is megterhelő ám egy könyvet kiadni, tehát azért ennek van költsége, még akkor is, ha néha visszajön. De persze, tehát időt kell neki adni, mert ebbe is egy csomó olyan volt, hogy úristen, mit írjak oda, és az utolsó pillanatban haláztuk össze a történeteket. Hozzáteszem, egyébként nagyon jók lettek ahhoz képest, tehát azok a legjobbak, a kiadónak az a három a kedvence, ami a legkésőbb készült el.
1: Hogyha visszapörgetjük az időkerekét, és most ugye novellákról beszéltünk, novellás kötetekről beszéltünk neked, egyébként nem csak ez van a kis tudományodban, illetve az eddig megjelent műveid sorában.
2: És le akarsz buktatni, hogy verseim is vannak?
1: Ha, igen.
2: Hát jó. Igen, van a Csillagok egyedül vannak című könyvem, az egy verses kötet, és én úgy érzem, hogy az egy picit kilóg, tehát hogy azt én nem sorolnám ide közé, az egy intimebb dolog. Tehát, hogy a novella az inkább szórakoztatásra való, és arról szól, hogy a kedves olvasót elvezetjük valahová. A vers az inkább olyan, mintha én bevallanám, hogy érzek mindenfélét. Tehát az egy picit inkább rólam szól, rám fókuszál, és ezért én nagyon nem is adtam volna ki, csak rá lettem beszélve, illetve hát nem is biztos, hogy abból lesz még. Lehet, hogy látunk még verses, de nem tudom, hogy mikor.
1: Közeledünk a beszélgetés végéhez, sajnos telik az idő, viszont most, hogy telik az idő, egy kicsit pörgessük már visszább az időkerekét. Említetted, hogy volt egy ilyen internetes társkereső, ami hozzád kapcsolódik, fölébredtél, és akkor megírtad a hozzátartozó programot, létrejött.
2: Ennél azért hál' Istennek hosszabb volt, de igen.
1: Melyik volt korábban, a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy informatikusként, programozóként kezdtél el hamarabb tevékenykedni, vagy verseket fabrikáltál, vagy novellákat, esszéket korábban?
2: Hát az ember ugye először, hát én programozó lettem először, nem tudom, hogy mással hogy van. Lehet, hogy József Attila addigra már megvette 5 forintért a Googlert, amire én az első programsoromat leírtam, de nekem az még sokkal később kezdődött, hogy verseket kezdtem írni. Úgyhogy a programozást én sokkal jobban szeretem, igazából az a szenvedélyem, és ez egy hobbi, hogy író vagyok. Csak ezt nem szabad mondani, mert akkor azt mondják, hogy te csak ilyen hobbi író vagy. Az egy olyan kategória, amit leszólnak. Szerintem a vershez meg a novellához szükséges alapanyag az ritkán termelődik az emberben. Tehát az egy ilyen kis kincs, amit mellékhatásként csinál az agyad, és egyébként meg valamiből élni kell napközben, és az a munka. Tehát az oda megyek, megfogom, ások, az a programozás nekem.
1: Technikailag hogy néz ki az, amikor Kellner Dénes ír? Délután nem tudom, 4-kor, 3-kor van kis szabadidőd, mert éppen eleget programoztál, és akkor utána megnyitsz egy másik fület a kis számítógépeden, és akkor jó, most 2 órát írni fogok, és addig nem állok fel.
2: Ezt biztos valami productivity coach-tól hallottad, ezt a dolgot, hogy így kell csinálni, ez így nem működik. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy Roland, most azonnal mondjál valami vicceset. És lehet, hogy tudnám, mert van a tarsolyodban egy, de úgy, hogy találj ki most egy viccet, ez nem működik. Tehát a kreatív folyamatot nem lehet sürgetni. Ez úgy van, hogy az ember elmegy valahová, beül egy kávézóba, és átér egy hangulatot, és azt mondja, hogy na most kb. Ezt tudnám folytatni, ezt a novellát. Vagy most csak naplót írok, mert semmit nem folytatok. Vagy most van egy sztorim, amit amúgy is le akarok írni, stb. Még olyan is van, hogy képzeld el, az egyiket nem tudtam megírni, és sokszor nekifutottam, és nem sikerült. és csak akkor sikerült, amikor belehelyezkedtem a szereplőbe. Tehát ezt azt hiszi az ember, hogy ezt csak a tankönyvben mondják így, de nem, működött az, hogy én voltam a nagypapa, megfőztem a teát, odaálltam az ablakhoz, néztem a naplementét, és a saját nem létező unokámhoz beszéltem. És ekkor megindult a kisvonat, és ment a novellaírás.
1: És pont ez lett volna az utolsó kérdés a végére, vagy valami hasonló, hogy ezekben a novellákban, vagy a korábbi novelláidban, vagy a verseidben, te magad mennyire vagy benne?
2: Ugye mindegyik, vagy majdnem mindegyik egyes szám első személyben van, hiszen te álmodsz, tehát te vagy az álmodó. Igen, általában valahol a főhős, vagy a nagy mellékhős szerepe az sajnos rajtad van, hát te álmodtad, de igyekszem úgy, hogy a történet legyen a lényeg, és ne az az egy hős. Sőt, tipikusan azt szeretem mondani a főhősről, hogy ő tulajdonképpen egy jelentéktelen ember, akit előráncigáltak, vagy beledobtak egy sztoriba. Tehát annyira hangsúlyos ez, hogy az egyik esetben a másik szereplő az Ady Endre, tehát valószínűleg, ha Ady Endre az egyik szereplő, akkor nem én vagyok a fő. Úgyhogy az egyébként rögtön a második novella, és azt a rajz miatt fogjátok szeretni.
1: Most van egyébként olyan novella a tartsajodban, ami otthon van, készen van, le van írva, de még nem látott napvilágot, vagy minden megírt novellád, versed, az már közkincsé lett?
2: Hát definiálni kéne, mi az, hogy napvilág, mert pályázatra van, hogy be akartam adni, és nem választották be, az tulajdonképpen egy nagyon pici napvilágot látott, mert a szerkesztő előtt volt, a könyve meg nem került be. De van olyan is, igen, amit még senki nem látott. Illetve, amit csak a Petra látott, olyan is van.
1: Dénes, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen, hogy írhatok nektek.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, amiben most a programajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál? Szia, Laci!
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is visszanézhető a Nagy Enyedi Két Fűzfa című magyar történelmi film, amire tisztán emlékszem, Roli, én még gyerekként láttam, és magyar történelmi film, én nem értem, miért ennyire engem még nem fogott meg. Én imádtam. Na hát arról szól, hogy az Enyed és Felvinc közötti úton egy patak partján két hatalmas fűzfa áll. Históriai emlék fűződik hozzájuk, ezt az emléket eleveníti fel a történet. A Kuruc-Labanc háború idejéből bemutatja, hogy hogyan mentették meg a várost a kollégium diákjai, és valami annyira jó a képi világ, hogy engem gyerekként nagyon megfogott, ajánlanám mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszönöm.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában Gerendai Károly kulturális szervezővel, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Kellner Dénes íróval beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csodálatos, szép jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Igen, önök a magyarokat hallgatják, és itt van a legnépszerűbb hölgy ebben a rádióban, Zicsák Gerda, aki nekem segítségemre lesz, és ha valami olyat csinálok, ami nem megy, akkor én nekem egy na-na, ezt ne. Pedig, ami volt dal, az a Junkies-tól a Béketér volt. Nem tudom, van itt egyáltalán Béketér? Hát valamikor volt, de most már szerintem lehet, hogy lesz még. Nem baj, maradjunk rendben, de ne kezdjetek el. Ne, gyerekek, ne menjetek bele olyan dolgokba, amit nem lehet. Szépen tartsuk magunkat ahhoz, hogy ahhoz, amihez kell. Jó, mi vagyunk itt, ez a lényeg. Következik a Fish.

Ott hallgattuk, igen, egy kitűnő zenekar. Ők valahogy mindig megmaradtak abban a metálos, kemény rockos stílusban, amit mindig is csináltak. Nem úgy, mint például én, megírtam a 8 óra munkát, aztán lakodalmas rockzenész lettem. Ébren tart, ez volt a depresszió dalnak a címe. Hol van az az ország? Jaj, de

Amivel végeztünk, az a Remorse zenekar volt, indulunk a dal címe, Homok a szélben, egy igazi nagy-nagy klasszikus Balázs Feszótól, hogy az íg adjon neki ott, ahol van nyugalmat, és nekünk pedig a homoka.

Mekkora sláger? A Vándor, igen, a Vándor, aki elindul a fények útján. Ez nem az, mert az egy, azt hiszem Kártágó, de mindegy. Lényeg az, hogy a Lord még a mai napig egy működő, kőkemény zenekar. Szinte hihetetlen, hogy a Lord még mindig ugyanott tartja magát, ahol egyáltalán, ahol elindult. Apáink útján ez a beszéd. Most következik a Kártágó.

Gangsta Zoli nótáját hallgattuk a Dos Diabolosszal. Egyszerű pénz. Ez a gangsta mindig meg tud újulni. Ez hihetetlen pedig, amit most előkapott, és tulajdonképpen ilyen mocsári rocknak nevezi. Ez iszonyú sikeres lett. Még én is szeretem, pedig én aztán nem vagyok annyira ilyen hábelebe, nem. Na, helyette jön a Nomád, lesz

Ahol igen szó tehát hallottuk, egy nagyon érdekes megfogalmazás, mégpedig elindul a lejtő. Tehát nem én indulok el a lejtőn, nem. A lejtő indul el. Én ott maradtam egy helyen, jó, hát egy kicsit be voltam kapkodva, de a lejtő meg elindult alattam. Huligensz, nagyon ravasz, nagyon ravasz. Vágtas velem, jó, ide rő.

0: És ha hiszitek, hanem a mai műsornak vége szakad a könnyünk Csoragit Gerdával, hogy ma már nem tudunk többet adni nektek. Amit hallottatok, az igazából nagyon jól illik a műsorhoz, mert szívrabló, a burnoutot hallgatok. Figyeljetek oda nagyon, mert hamar megvan a baj. Jövő héten este 11-kor, hétfőn várunk benneteket, itt a Petőfin. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Bakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is. Abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. A blues-t vesszük most, vagy tesszük most fókuszba, és már itt ül velem szemben a stúdióban Benkő Zsolt gitáros, blues gitáros. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is köszöntelek, és a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: A beszélgetésünk indító oka ez a bizonyos Gastro Blues Fesztivál, illetve piknik, mindjárt beszélünk róla, de egyelőre maradjunk a bluesnál, magánál, a műfajnál. Mennyire tud ez manapság népszerű lenni Magyarországon?
2: Hát körülbelül részarányosan ugyanúgy, mint más országokban, tehát ez egy réteg műfaj, ennek a réteg műfajnak mindig megteremtődnek az új hallgatói és azok, akik művelik, és ez már nagyon régóta levált a mainstreamről, és nem is valószínű, hogy visszakerül. A blues azért egy különleges műfaj, mert valamikor a 50-es, 60-as években az amerikai társadalmi helyzet miatt a blues annyira üzletileg és a fehér fiatalok lázadása miatt tulajdonképpen fegyverként előkerülve egy olyan társadalmi pozíciót vívott ki, ami semmilyen más népzenére a világon nem volt jellemző, hogy ekkora hatása lett volna. Akkor volt egy nagyon erős blues hullám, nyilván ezt a 60-as évek hippi kultúrája szintén felölelte, és tovább vitte ezt a dolgot, majd a 80-as évektől tulajdonképpen betendált abba a fajta réteg muzsika kategóriába, ahol a világon ma is így van. Megvannak a nagy fesztiváljai, díjkiosztói, a sztárjai, megvan a közönsége, de a mainstream szempontjából ezek már rétegnek számítanak.
1: Azt említetted az iménti mondataiban, hogy népzene. Amikor Amerikában felütötte az 50-es, 60-as években a fejt, és akkor utána népzenét használtál. A népzene nekem azt jelenti, hogy Pál István Szalonna fölmegy a színpadra és játszik valamit. Vagy nem tudom, Bobán Márkovics fölmegy a színpadra, és akkor a saját népzenéjüket egy kicsit...
2: Dettó, ugyanarról beszélünk.
1: Ez ugyanaz, csak
2: ez
1: akkor...
2: Ez teljesen ugyanarról beszélünk. Az egészben az lett a különleges, csak hogy addig, amíg szerb népzenét többnyire szerbek játszanak, nem tudom én, spanyol flamenco, többnyire spanyolok, addig az Amerikában a blues zene mindenkinek a birtokába került, nagyon sok fehér fiatal választotta ezt. Ez lett aztán később a rock and roll korszak beindítója, mert ugye a középosztálybeli amerikai fiatalok az 50-es években elkezdtek lelkesedni az afroamerikai zene iránt, hiszen ez egy lázadási forma volt, mint a tiltott autóversenyek, a cigarettázás, a rágógumi, a szexuális szabadosságnak a keresése, és így tovább, és ezek közé ékelődött be a blues mint zene. Amikor viszont gitárt ragadtak ezek a fehér fiatalok, és elkezdtek játszani, lásd Elvis Presley, aki egy igazi blues arc volt egyébként, ez most már több életrajzi filmben is utalnak rá, de hát aki ismeri az ő történetét, az tudja, hogy ő nem fehérek között nevelkedett föl, szegény külvárosi részeken laktak, Memphis környéke, és ő belekóstolt az igazi afroamerikai kultúrába, sőt a barátaik szinte kizárólag ezek voltak, tehát Elvis igazándiból igazi bluesman volt, független attól, hogy az ezredes aztán mit művelt vele, ugye ezt látjuk a különböző szemszögekből, de Elvis mintájára még nagyon sokan ragadtak hangszert, vagy énekeltek, és ez a fajta muzsika már elszakadt egy kicsit a blues hagyományaitól, innen beindult tulajdonképpen a rock and roll korszak.
1: Azért tettem fel ezt a kérdést a népzenére kihegyezve, mert hogyha a blues népzene, akkor az én fogalmi kereteim egy kicsit összekuszálódnak, mert nekem Amerikában a népzene az a country.
2: Ami a bluesból jön. A country már egy fejlemény a bluesnak, tehát Amerikának nem volt tradicionális népzenéje. Az, amire te gondolsz, az valószínűleg a nagyon nagy számú ír bevándorló által Európából behozott tulajdonképpen ilyen angol száz harmónia világ, dallam világ. Nagyon sok olyan ballada kijutott Amerikába, aminek ugye Dublinba megtaláljuk, a kocsmákba játsszák az eredeti változatát. Tehát tulajdonképpen a kivándorlási időszak miatt úgy is lehet mondani, hogy az európai kultúrának egy jó része kiérkezett az új világba. De tradicionálisan az ott lévő kultúrák, mint az indián kultúra, ami belterjes maradt, tehát nem gyakorolt hatást a kialakult amerikai összegész muzsikára. Addig ugyanez nem volt igaz a bluesra, hiszen a délvidékeken az afroamerikai közösségeknek a hétköznapi szertartásai, esküvő, temetés, gyerekszületés, bármi, ezek mind zenével történtek, és ezek a zenék ott történtek a fehér gazdák körül, és hatással voltak a zenére. Mindannyiunknak vannak filmekből emlékei, vagy képei, amikor afroamerikaiak vasárnap délelőtt a templomba hulla elegánsan felöltözve, teljesen átadják magukat a ritmusnak, és éltetik Istent egészen máshogyan, mint mondjuk nálunk egy katolikus templomban délelőtt, vasárnap délelőtt 10 órakor. A tartalmi rész az nagyon, a szakrális rész az ugye nagyon hasonló, de a kifejezési forma, a formai megoldás más. Az ő életüknek a zenei kísérete, a zenei megvalósítása, ahogy népzeneként megélték a mindennapokat, és ahogy ők ezt kifejezték, az a dolog, a bluesnak a népzenei hatása, az minden Amerika földjén született zenének az alapja lett. Így például az általad említett country zenének is, hiszen az ott összekeveredett. Aha. És ott már nem az ír tisztaságnak megfelelő ekte ír zeneként ismerték meg, hanem sokszor előadásaimon szoktam mondani, hogy képzeljünk el egy tábortüzet, ahol ül ír, német, magyar, spanyol, portugál bevándorló, aki úgy dönt, hogy Amerikába fog élni, és ezek az emberek mind viszik magukkal a generális kultúrájukat. Viszont egy új világban senkinek sincs duplát érő szavazata. Ezek elkezdenek keveredni, egymásra hatni, és így kialakul az, amit mondjuk amerikai zeneként ismerünk, de ez egy nagy katyvasz valójában, és ezért van az, hogy a 90-es években végre Amerika felismerte és kötelezővé tette az iskolákba a blues zene oktatását, mert felismerte, hogy ez az egyetlen azon a földön született formai zene.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benkő Zsolt, zenész, bluesgitáros. Itt egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Benkő Zsolt zenész, bluesgitáros ül velem szemközt a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Én is köszönöm szépen.
2: Az imént a bluesról beszéltünk, magáról, a műfajról, illetve az eredetéről, meg hogy hogyan hatott egyéb zenei műfajokra, hogyan tarolta le az 50-es, 60-as és az utána következő évtizedeket, Woodstockban hogy jelent meg, stb. És hogyha már elterjed, és Magyarországon számtalan jó blues zenész van. A régiektől Hobo egészen az újakig, Lilly G. Weaville és jó magad is közéjük tartozol, de hogy ez a világban mennyire tudott elterjedni, mert én például egyébként, nem tudom, kínai blues együttesről, vagy japán blues együttesről még nem hallottam.
3: Pedig rengeteg van.
2: Igen?
3: Igen, tehát én szoktam mondani, hogy még Grönlandon is biztos, hogy van, csak legfeljebb basszusgitáros az egy jeges medve, de komolyan, tehát elterjedt ez. Úgy kell elképzelni, mint amikor tavaszi szél egy friss termésbe magokba belekap és széllyel viszi. Tehát igazándiból ugye az Amerikának az a fajta törekvése, hogy meghatározó nagyhatalom legyen mindenféle szempontból, főleg ugye a hidegháború időszakában, ez azt is jelentette, hogy elég erőszakosan terjesztették a kultúrát is. Tehát azok a filmek, azok a ruhák, autók, zenék, azok a menők, ami onnan jön. És ez valamelyes sikeres volt, hiszen kezükre játszott az, hogy míg itthon ugye tombolt a szocializmus, bár talán már az én gyerekkoromban ugye inkább a kicsit kiengedett, csúsztatott kuplunggal ment most már a dolog, bár még az orosz tanárnő az én hajamat is le akarta vágatni, csak a rádióhallgató kedvéért mondanám, hogy hosszú hajam van, és de már nem éltem meg azt, amit a tőlem pár évvel idősebbek, tehát begyűjtötték őket, meg mindenféle ilyen dolgok, de itthon tombolt a szocializmus. És amikor valami átjutott a vaskerítésen túra, a vaskapon túra, vasfüggönyön túra, akkor arra lecsaptunk, hiszen az valami más volt. És ilyen volt a blues zene, ilyen volt a Lewis Farmer, ilyen volt a nem tudom én, a Mercedes autó, vagy bármi, tehát amikor felfedeztük a másik világot. Valójában azonban ez a vasfüggönytől függetlenül a világ minden tája felé lejátszódó. Japánban például, hogy említetted, óriási amerikai kultusz van. Tehát ugye divat, haj, zene, autók, stb. Tehát őrület. De nem kell messzire menni, itt van Ausztria vagy Németország, ahol óriási western kultúra van. Hatalmas fesztiválok, sörfesztiválok, irgalmatlan

0: keresztül.
1: Hogyha leszűkítjük ezt egy személyre, rád, besződődött valahogy Magyarországra, 60-as évek, 70-es évek Magyarországra a blues, te hogy találkoztál vele, Zsolt?
0: Hát igazándiból idősebb srácok mutogattak nekem kazettás magnó, meg szallagos magnó.
1: Ez még a Csinibaba időszak, amikor a Csinibaba játszódik.
0: Hát talán már egy kicsit utána, bár imádom, és emlékszem egy csomó arcra még abból az időből, de én akkor még nagyon kicsi voltam, tehát nekem ez a zenei ébredésem, ez a 80-as évek eleje, illetve a 70-es évek vége, mondjuk azt lehet mondani, és tehát abba a Boniem, ezek voltak a mainstream, Demis Roussos hatalmas lepedőbe, ugye megáldotta ott a fél világot, nagyon jó volt, meg ne, és akkor természetesen hallgattunk Beatles-t, meg ilyeneket, és akkor a nagyobb srácok mondták, hogy te figyelj, hallottál te már Jimi Hendrixet? Én mondom, nem. Na gyere. És akkor irgalmatlan zenehallgatós délutánok, lesötétített ótvaros szobákba, nagyon gyenge hangminőségű felvételeken, többször a Szabad Európa Rádióból, például 80-ban, amikor meghalt a Bon Scott, akkor a Szabad Európa Rádió egy 24 órás AC/DC műsort adott le, ezt több barátom rögzítette. És hát ugye zavarták az adót, tehát néha volt, amikor eléggé csúnya, recsegős lett a felvétel, de ennek ellenére mi irgalmatlan zenéket tudtunk szinte meghallgatni, és aztán mentünk az Ecserire, a jugoszláv lemez piac, ugye ezek ilyen hamisított, vagy átnyomott lemezek voltak, ott aztán beszereztünk egy-két Cream, Hendrix, Led Zeppelin és egyéb dolga, és akkor közben a Magyar Rádióban például Göcei Zsuzsának és Nemesnek Péternek köszönhetően zajlott egyfajta hát kitekintés, amennyire lehet, és azokat mindig föl kellett venni. Tehát ott éjjel-nappal ott ültem a magnó mellett, és ezek nagyszerű alapanyagokká váltak, mikor elkezdtem gitározni.
1: Elkezdtél gitározni, de hogy azt a stílust, amit te kerestél, te nem kaptad meg, mert ugye saját magad elkezdtél gitározni, aztán jártál iskolába is, de hogy az a stílus, amit te kerestél, azt nem tanították.
0: Hát nem, igen, akkor egy eléggé ortodox szemléletű zeneoktatás volt, és most, hogy részt veszek a populáris zene alapfokú tananyagának a létrehozásába, elindításába, most azt kell, hogy lássam, hogy bizonyos dolgok nem nagyon változtak az évtizedek alatt. Módszertani frissítés már akkor is jól jött volna, szerintem sok szempontból most is, de ezt így nagyon óvatosan mondom, mert ehhez ismerni kellene egy szakmát, ismerni kellene annak a szakmának a művelőit, ki kéne tenni az idézőjeleket, hogy nem mindenkire vonatkozik, és így tovább, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nem tanítottak olyan szellemiséggel zenét. Hát mondok egy apró példát, tilos volt nyújtani a húrt. Tehát nem nyújthattam meg a gitár húrját, ami ugye a bluesba az alapvető kifejezési forma, amikor fogok egy G hangot, azt fölnyújtom egy egész hanggal följebb ára, és közben egy olyan fájdalom zóna megmozdul, vagy egy olyan érzelmi zóna megmozdul az emberbe, ami arra nem mozdul meg, hogy a G hangról föllépek manuálisan egy másik ujjal az A hangra. Nem történik meg ez az érzelmi változás. A nyújtás során viszont igen, a blues ezzel tele van. Lásd Albert King, vagy B.B. Kingnek a híres vibrátója, vagy Stevie Ray Vaughannak a dupla húros nyújtásai. Egyszerűen, amikor lútbőr, amikor elindul a szőr a karunkon föláll. Ez az.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benkő Zsolt, zenész, bluesgitáros. Itt szépici szünetet tartunk a

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Benkő Zsolt, zenész, bluesgitáros ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia Zsolt.
3: Köszöntelek én is, és a hallgatókat.
2: Beszéltünk a műfajról, magáról, a bluesról, beszéltünk arról, hogy te hogy keveredtél közel hozzá. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy már 34. alkalommal kerül megrendezésre egészen pontosan Pakson a Gastro Blues Fesztivál és Piknik. Na most két részből áll, mert van egy bemelegítő része, meg van az előadás része, hogyha jól mondom.
3: Hát igazándiból a fesztiválnak Pakson a Gastro Blues klubban minden bevezetőként hétfőtől vannak már koncertjei. Ezek a Gastro Blues Fesztivál rendezvényeinek számítanak, de a klasszikus fesztivál hangulat, tehát amikor az Asacsarnokban koncertek vannak, a templomi, illetve vasárnap a főzőverseny, az július 3, 4 és 5, tehát a hétvégére, általában július első hétvégére koncentrálódik. Így lesz ez most is. Tehát harmadikán fog indulni a program az Asacsarnokban. Ezek ugye a nagy színpados produkciók, és hát itt a Tűzrókák kezdenek majd pénteki napon, aztán a Tűzkerék együttes, Szebényi Dániel és barátai követik, majd Takács Tamás bluesben. Ez lesz a pénteki napnak a nagy színpados koncertjei. A szombati napon a Puff Street Band fog játszani, ami a paksi alapfokú zeneiskolának a tanulóiból és tanáraiból álló zenekar, majd Tornócki Olexis zenekar, akik megint hoznak kőbányai zeneiskolásokat, végzős osztályt, hogy egy kicsit az új generációval is meg tudjunk ismerkedni, és ekkor utánuk lép színpadra Toby Lee az Egyesült Királyságból, aki az idei fesztivál sztár vendége. Toby Lee egy 22 éves fiatalember, akiről Joe Bonamassa azt mondta, hogy ő lesz a blues szupersztárja a jövőben, és nagyon nagy nevekkel játszott már együtt. Ő az a kis szőke kisfiú, akit nekem már, mikor ő 9 éves volt, már akkor elküldtek YouTube-on, hogy nézd már, hogy játszik blues-t ez a gyerek, és akkor megnézte az ember, és tényleg kegyetlen, és ez a kisfiú azóta is nyomja, kétszer lett Angliába az év blues zenésze, nagyszerű blues rock lemezeket csinál, a saját zenekarával, a triójával fog érkezni a Gastro Blues-ra, és tényleg zseniálisan játszik. Azt szoktam mondani, hogy 9 évesen lehetetlen, hogy valaki megélje azt, ami a bluesban azok mögött, a hangok mögött van, amit ő játszik. Ez ilyenkor olyan, mint amikor megnyílik egy csatorna, hogy már láttunk ilyet, amikor nem is tudom, valaki olyan tudás birtokába kerül, amire nem volt ideje, hogy ezt megtanulja, vagy kidolgozza. Ilyenkor mindig valami földön túli dologra gondolunk, de ez tényleg az. Tehát egy 9 éves gyerek nem tud úgy játszani, mint a Stevie Ray Vaughan, de igen. És ez volt Toby Lee. Úgyhogy ő lesz a szombati nap sztár vendége, és még ő utána színpadra lép a Don't Stop the Queen együttes, akik tavaly ugye Takács Máté énekessel, Takács Tamás fiával, akik tavaly óriási hangulatot csináltak, és szinte úgy közkívánatra kerültek be újra a programba. Ez lesz tehát a szombati Asacsarnokos koncertnap. Amit még tudni kell, ugye, hogy vannak a templomi koncert kiegészítő rendezvényként, ez július 4-én szombaton 10 órakor van. Itt most a szakrális zene is a templomban helyet fog kapni, Boglárka, Klenk Réka és Túri Tamás tolmácsolásába. Majd lesz egy ír Dublinban született és jelenleg Ausztriában élő ír fellépőnk is, Shane O'Farrell, aki egy énekes gitáros, nagyon-nagyon mély meditatív szövegeket és zenéket ad elő. Tehát igazándiból, mikor rákerestem, arra gondoltam, hogy ez a ír kocsmazás zene lesz majd ilyen nagyon vidám csapkodás, sörös korsó, minden. Ehhez képest költészet számba menő szövegek és nagyon lírai megfogalmazás. Ő lesz a templomban, és én is fogok játszani, tehát Benkő Zsolt is játszik a templomban majd július 4-én. A vasárnapi nap, tehát a július 5-e, az a Kárpát-medencei Gastro Blues Piknik és jótékonysági főzőverseny. Azt kell tudni erről, hogy évek óta Visk ukrajnai község számára mennek ki a főzőjegyekből, a kóstolójegyekből befolyt összegek, sőt idén a borbarát találkozón a borok kóstolásának az összege is ide fog kimenni. Itt azt kell tudni, hogy egyébként a szinte senki földjén megépült egy csodálatosan felújított óvoda, és jelenleg csak a háború miatt nincs tele gyerekkel, de amint lezáródik a háború, Visk gazdagabb lett egy csodálatos óvodával, ami szinte kizárólag a fesztiválnak köszönhető.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benkő Zsolt, zenész, bluesgitáros. Itt egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Magyarországon.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Benkő Zsolt zenész, bluesgitáros ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy
3: jöttél. Köszöntelek, és a hallgatókat is.
2: Gastroblues Fesztivál és piknik lesz egyébként 29-én kezdődik, pontosabban hát a bemelegítés kezdődik, mert 3-a, 4-e és 5-e, hogyha jól mondom,
3: így
2: a
3: van,
2: fesztiválnak
3: ez a
2: napjai.
3: Igen.
2: Elmondtad már, hogy milyen fellépők lesznek, és akkor említetted, hogy a Tamásnak a fia, tudnélik a Takács Tamásnak a fia, illetve az ő zenekara is megjelenik, Don't Stop the Queen. Igen. És arról már beszéltünk, hogy a blues milyen műfajokat hogyan itatott át, meg hogy hogyan fejlődött, és az Elvist említette nem egyszer, nem kétszer is, hasonszörű nagy előadókat, énekeseket, zenészeket. A Queenben én nem sok bluest látok egyébként, vagy hallok.
3: Nincs is, tehát azt hozzá kell tenni, hogy a 34 éves Gastroblues Fesztivál megjelentetett olyan hát másodlagos kapcsolódással lehet a fesztiválhoz, vagy a műfajhoz kapcsolni, a fesztiválhoz elsődlegesen, és hiszen ha úgy nézzük a korábbi években, jó korábbi években, akár Szakcsi Lakatos Béla, vagy László Attila is fellépett jazz, fellépett az ismerős arcok, nem blues zenekar, akkor fellépett, nem is tudom, még a külföldiek között is voltak olyanok, akik mondjuk nem feltétlenül a blues, hanem mondjuk inkább a korábbi beat generációhoz kapcsolódtak. A Don't Stop the Queen esetében egyértelműen arról van szó, hogy egy nagyszerű produkció, egy nagyon professzionális produkciót nyomnak, egy igazi nagy színpados produkció, és tavaly, mivel óriási sikert alattak, így igazándiból visszajátszották magukat a fesztiválra. Mindig is lesznek olyan fellépők szerintem, akik nem ekte blues fellépők. Tehát ez szerintem egy 34 éves fesztiválnál már belefér, hogy a profil egy kicsit likvid.
2: Még egy-két kérdésem van a fesztivállal, illetve a Gastroblues Fesztivállal kapcsolatban. Említetted, hogy a templomi koncertek előadóinak a sorában jó magad is ott leszel. Most mi a helyzet veled zeneileg? Egyedül tolod szólóban, vagy van most együttes? Mert számtalan együttes van már a hátad.
3: Van együttes, és igen, a templomban egyedül fogok játszani, ami egy különleges alkalom lesz, mert én nagyon hiszek abban, hogy a hangoknak van története, tehát a hangok ugyanúgy elmesélnek egy történetet. A mai világunk annyira énekorientált, hogy aki instrumentálisan játszik, az -10-ről indul, tehát szinte, mintha nem lenne lift a garázsból, úgy kell felkapaszkodni a érdekeltség szintjére. És én nagyon hiszek a hangszernek és a hangok megformálásának abban a mögöttes tartalmába, ami ugyanúgy képes elmondani akár egy szerelmi, vagy egy történeti történetet, vagy egy bármilyen érzelmi állapotot. Ugye sokszor gyerekeknek, mikor játszok, akkor el kell gitározni a zöldborsó főzeléket, fasírta, azt is el tudom, meg a sült krumplit, ugye rántott húsival, ezt is el tudom gitározni. Úgyhogy tehát én nagyon hiszek abban, hogy a hangulatokat át lehet adni, és egy templomban erre különleges ilyen lélekemelő hangulat szokott lenni. Hát megmondom őszintén, minden évben sírunk. Tehát olyan gyönyörű koncertek vannak ott, hogy azt nem lehet kibírni. Tehát, hogy amikor a megfelelő helyszín találkozik a megfelelő felemelkedett zenékkel, az csodálatos. Úgyhogy én erre számítok idén is. Remélem, hogy közben azért látom a fogólapot majd sírás közben. Tavaly is volt egyébként. Én megvallom őszintén rá, milyen hatással is tud lenni a zene. Tudok őrjöngeni is, meg csapkodom a gitárt jobbra-balra, de valójában amikor úgy megnyílik valami fölfelé, és jön az info, akkor nem tudja az ember, hogy mit csinál. Csak olyan, mint egy villámhárító vezeti a dolgokat.
2: Említetted, hogy jótékony célja is van a fesztiválnak. A befolyt összegek azok mennek Kárpátaljára, Viskre, és egy óvoda már fel is épült. És akkor a következő kérdés az magához a főzőversenyhez kapcsolódik. Ki van írva, hogy akkor ebben az évben ezt kell megfőzni a különböző csapatoknak, tehát hogy kötelezően lefőzendő ételben, vagy mindenki azt főz, amit szeretne?
3: Vannak kategóriák, tehát van borkorcsolyák, egyéb ételek, legszebb főzőhely, közönségdíj, legtöbb kóstolójegy, az a közönségdíj egyébként, és külön díjak. Tehát igazándiból, hát én azt gondolom, hogy ezek a bográcsos, grill jellegű dolgok, ezek azok, amik ebben a nyári nagy melegben inkább így közösség formáló, de fantasztikusan jó a hangulata, hogy ezek a csapatok egymás mellett főznek. Van egy profi zsűri, azok nagyon felelősségteljesen végigkóstolják a dolgokat, és akkor több kategóriában adnak ki díjakat.
2: És akkor az utolsó kérdések egyike a végére, most már Zsolt, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. A blues, hogyha kimondjuk ezt, és a megfelelő előadókra, meg dalokra gondolunk, akkor szerintem az is kapcsolódik hozzá, hogy körülbelül kik hallgatják a blues-t. És akkor itt a kérdés, a fiatalok mennyire fogékonyak, a mai fiatalok a blues iránt?
3: Nehéz dolog, tehát 10 fiatalból 2, és ugyanazokból az okokból kifőleg, ahogy engem megtalált 13 évesen, vagy ahogy a szüleim generációját megtalálta az a zene az 50-es években, tehát igazándiból nem tudunk tömegekről beszámolni. A Gastroblues Fesztiválnak a vendégköre évről évre természeti módon fogyatkozik, nagyon sok halottunk van, sokan megbetegszenek, nem tudnak eljönni, idősek. A fiatal utánpótlás nehezebben érkezik. A mai információs zajban felhívni a figyelmet valamire, ami esetleg érdekelheti őket, ez kimondottan nagy és komoly munka. Az, ami akkor csak olyan volt, hogy vitte a szél a magokat, ahogy említettem, és engem például eltalált, és érző fülre talált, érző szívre talált, ez ma már kevés. Ma már menni kell iskolákba, közösségekbe, meg kell nekik mutatni a gyerekek. Vannak olyan műfajok, amiket nem hallottok rádióba, tévébe, nem a ti hibátok, ettől függetlenül lehet, hogy szeretnétek, tessék. Ez például a blues, ez például a jazz, ez a country, ezeket meg kell mutatni, és utána általában ugyanúgy van fogékonyság rá, mint a mi időnkben, meg az előtte lévő időkben, és remélhetőleg a jövő időkben is mindig lesz. Tehát mindig lesz olyan, aki azonnal érzi, hogy ez miről szól ez a dolog. Akár csinálja, akár csak hallgatja, el fog járni koncertekre, meg fogja venni az albumokat, el fog menni nagyobb rendezvényekre, ahol ez van. De nem könnyű. Nem könnyű a dolog, úgyhogy ezért is köszönjük, hogy például itt most veled lehetett a Petőfi Rádióba erről egy kicsit beszélgetni, mert a médiának is van ebbe szerepe, de butaság lenne rátolni mindent a médiára, hogy miért nem mutat meg minden. Képtelenség. Az, ami most a tálcán van, a kínálati tálcán, az nincs médium, ami be tudná mutatni. Ezért az a feladat, hogy aki amivel foglalkozik, abba tegye meg azt, amit tud. Azért, hogy az újabb generációkat elérjük.
2: Zsolt, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
3: Köszönöm szépen, viszont.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és 1 óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
3: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Már is indítunk egy újabb hétköznapot, kedd van, július 7-e, a mikrofonnál innentől Medgyessy Gábort hallod, a következő órákban pedig hozom majd az érdekességeket és a sok jó hazai zenét. A kezdés a Skampolóéhez, a Maradj egy percig, te maradj velem egész hajnalban.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag